0: Good morning. It's already good noon.
1: Jó reggelt, lassan dél van.
0: And this is the second day for this seminar, this group.
1: Ennek a csoportnak, ennek a szemináriumnak ez a második napja.
0: And we begin again with the prana and pranayam.
1: Újra kezdjük a pránával és a pranayammal.
0: So I will not begin again from beginning.
1: Nem fogom az elejéről kezdeni.
0: So many you have at home instruments, what you call computer, iPad, iPhone. You can hear the lecture about this.
1: Sokatoknak van otthon számítógépe, iPad, iPhone, amin nézhette, hallhatta.
0: And there are about 4 stations Swamiji TV.
1: Négy csatorna van a Swamiji TV-n.
0: And one is for Europe.
1: Egy Európának.
0: With the 2 kind of volumes or the quality.
1: Kétfajta minőséggel.
0: High definition, middle definition. And for the part of America.
1: Aztán van egy csatorna Amerikában.
0: The Pan America.
1: Pan Amerikában.
0: And next for the Australia and Japan and that part of the world.
1: És van egy Ausztráliának, Japánnak és a világ azon részének.
0: According to the different times.
1: A különböző időzónák szerint.
0: So you can benefit

0: anywhere.
1: Tehát bárhol élvezheted.
0: Wherever there is an internet connection, you can see that.
1: Ahol van internet kapcsolat, ott nézheted.
0: On the lake, on the island, in the forest, anywhere.
1: A tavon, a szigeten, az erdőben, akárhol.
0: The subject of the prana, which we are continuing.
1: A pránák témája, amit folytatunk.
0: And generally we begin with the pranayam.
1: Általában pranayamával kezdünk.
0: And so there are three different kind of pranayam.
1: Három különböző fajta pranayam van.
0: And it's called the Purak, Rechak and Kumbhak.
1: Ez a három.
0: Purak means inhalation.
1: Purak a belégzés.
0: Rechak means exhalation.
1: Rechak a kilégzés.
0: And Kumbhak is retention of the breath.
1: A Kumbhak pedig a légzés visszatartás.
0: There are two kinds of Kumbhak.
1: Két fajta Kumbhak van.
0: Antar Kumbhak and Bahir Kumbhak. So Antar Kumbhak means holding breath or retention of the breath inside.
1: Antar Kumbhak a levegőben tartása.
0: And Bahir Kumbhak is retention of the breath or holding the breath outside.
1: Bahir Kumbhak pedig a levegő kintartása.
0: This three pranayams, this is a general.
1: Ez a három pranayama általános.
0: Natural kumbhaks also all the times we are taking or making kumbhak.
1: Mindig van természetes kumbhak.
0: When we inhale and then exhale.
1: Amikor belégzünk és kilégzünk.
0: But between inhalation and exhalation there is a little gap.
1: A belégzés és a kilégzés között van egy kis szünet.
0: We hold breath there.
1: Megtartjuk a levegőt.
0: And then exhalation.
1: És aztán jön a kilégzés.
0: Also when we exhale and then we inhale.
1: És amikor kilégzünk és utána belégzünk.
0: So there's again a gap.
1: Ott is van közt egy kis szünet.
0: So in this way we are doing natural spontaneously kumbhak and rechak purak.
1: És így természetesen spontán végezzük a kumbhakot, a rechakot és a purakot.
0: So there is only these three pranayams.
1: Csak ez a három pranayam van.
0: Now for different purpose there is different kind of breath techniques.
1: Különböző célokra különböző légzés technikák vannak.
0: And every pranayam has particular effect on the body, mind, emotion, intellect and consciousness.
1: Minden pranayamnak megvan a maga hatása, az érzelmekre, az elmére, a tudatra és az értelemre.
0: Now there is one person he is researching, is called the one pranayam, and this is called where you breath with the tongue and teeth, sheetali. So he is researching and he wrote a lot about this benefit of the sheetali and sitkari pranayams.
1: Van egy ember, aki a sheetali és a sitkari pranayamát kutatja, amikor a fogakkal és a nyelvekkel veszünk levegőt, és erről sok mindent le is írt.
0: So Shitli pranayam is that you press the tongue towards the teeth and you exhale between the teeth. This is like a cobra also makes.
1: Shitli pranayam, amikor a nyelvet a fogakhoz nyomod és a fogak között lélegzel ki, mint a kobra.
0: And Shitkali is you turn the tongue back.
1: Shitkali pedig amikor visszafordítod a nyelved.
0: And then you roll the tongue, make a pipe.
1: Föltekered a nyelved, egy csövet csinálsz.
0: Yeah. It's not difficult. Everyone can roll the tongue like this.
1: Ez nem nehéz, mindenki föl tudja így tekerni a nyelvét.
0: When you're very thirsty and there's no water, you can quench your thirst through this pranayam.
1: Ha nagyon szomjas vagy és nincs vized, akkor ezzel a pranayammal csökkentheted a szomjúságot.
0: So every technique has its effect on the our whole our being.
1: Minden technikának megvan a hatása a teljes lényünkre.
0: One person said in the in some program, in yoga program, International Day, Vienna, in New Delhi. So person said, the Kundalini and Chakra, these are not in yoga. It was after people created.
1: Valaki azt mondta a Nemzetközi Jóga Napon Új Delhiben, hogy a Kundalini és a Csakrák nem a jóga része, hanem ezt csak később találták ki.
0: Then next speaker, he explained.
1: A következő beszélő elmagyarázta.
0: Actually, first was the chakras and kundalini.
1: Először a csakrák és a kundalini volt.
0: And he explained exactly.
1: És pontosan elmondta.
0: So sometimes people try to say, oh, kundalini and chakras was after.
1: Tehát néha az emberek azt mondják, hogy a kundalini és a csakrák később jöttek.
0: Secondly, they said, Ayurveda is 5,000 years.
1: És másodszorban azt mondták, hogy az Ayurveda 5000 éves.
0: And I told, I made the correction, I said, please make correction.
1: És aztán én azt mondtam, hogy kérlek, javítsd ki.
0: You don't know how old is Vedas.
1: Te nem tudod, milyen idős
0: az Ayurveda, sorry.
1: Milyen idős az Ayurveda.
0: And when you don't know, then don't give the limitation of the years.
1: És ha nem tudod, akkor ne adj határokat években.
0: The whole world knows. And everyone knows how old is Ayurveda.
1: Az egész világ és mindenki tudja, hogy milyen régi az Ayurveda.
0: Ayurveda is that time in Satyuga, when the ocean was churning, and 14 valuable things came. They call 14 jewels. Jewels means like precious stones or the pearls.
1: Az Ayurveda a Szatya Jugában keletkezett, amikor kiköpülték az óceánt, és följött a 14 értékes dolog, 14 drága kő, igaz gyöngy vagy ékszer.
0: And for the search for the nectar.
1: Amikor a nektárt keresték.
0: And finally the nectar came.
1: Végül följött a nektár.

0: So there was a dispute between Asuras and Devas.
1: Volt egy vita a dévek és az asurák között.
0: Asuras you may call in European way satanic.
1: Az asurákat európai módon hívhatod sátánikus erőknek is.
0: Or devils.
1: Vagy ördögöknek.
0: And devas the goddess.
1: Dévek pedig az istenségek.
0: So they were fighting. The fight was for the Svargaloka.
1: A Svargalokáért harcoltak.
0: The Svargaloka kingdom, Svargaloka is the one of the most beautiful and best place.
1: A Svargaloka az egyik legszebb és legjobb hely.
0: If you are very very old and you enter in the Svargyoga, you becomes 25 years.
1: Hogyha nagyon-nagyon öreg vagy és belépsz a Svargalokába, akkor 25 éves leszel.
0: So who don't want to go there?
1: Ki ne akarna oda menni?
0: And then the age doesn't change.
1: És aztán nem változik az életkorod.
0: Ever young.
1: Örökké fiatal vagy.
0: And so and so and so.
1: És így tovább.
0: Too much temptation is not good.
1: Túl sok kísértés nem jó.
0: And so also in Islam they said when you do this and this then you will come to the heaven or Svargaloka or paradise.
1: Az iszlámban is azt mondják, hogy ha ezt meg azt csinálsz, akkor eljutsz a mennyországba, a Svargalokába, a paradicsomba.
0: And when you come there as a man, immediately you get 7 women or the girls, the virgins.
1: És hogyha férfi vagy és oda kerülsz, akkor rögtön kapsz 7 szűzlányt.
0: So is there so many virgin girls there waiting?
1: Annyi szűzlány vár ott.
0: Is there less men?
1: Kevesebb a férfi.
0: And who knows that you will get 7?
1: És ki tudja, hogy tényleg kapsz 7-et?
0: Maybe you get like this.
1: Lehet, hogy csak egyet kapsz.
0: Nothing.
1: Vagy semmit.
0: This 7 is some qualities.
1: Ez a 7 egy minőség.
0: But if you do good karma, good things.
1: Ha jó karmákat csinálsz, jó dolgokat.
0: Yeah. Because the suicide, to die with suicide, is one of the most terrible karma, a sin.
1: Ha öngyilkosságban halsz meg, ez az egyik legszörnyűbb karma, bűn.
0: God gave you this human body.
1: Isten adott neked egy ilyen emberi testet.
0: And this is very rare.
1: Nagyon ritka.
0: So don't kill your body.
1: Ne öld meg a tested.
0: So that soul will not come to the good lokas.
1: Ez a lélek nem kerül jó lókákra.
0: It will go to the lower life.
1: Hanem alsóbb rendű életformákban.
0: It will begin again from reptilians.
1: Újra kezdi a hüllőktől.
0: So never think to make suicide.
1: Soha ne gondolj arra, hogy öngyilkos leszel.
0: No, never do.
1: Soha ne tedd.
0: And if you do, it's a painful.
1: Ha megteszed, ez fájdalmas.
0: And then you come in the darkness.
1: És aztán a sötétségbe kerülsz.
0: It's not good procession.
1: Nem jó folyamat.
0: You will be suffering. You will be questioned many things.
1: Szenvedni fogsz.
0: Yamas.
1: És sok mindent kérdez tőled, Yama.
0: You broke the law.
1: Megtörted a törvényt.
0: The cosmic law.
1: A kozmikus törvényt.
0: So, the law of your country.
1: Az országod törvényét.
0: Doesn't matter who is who you are.
1: Mindegy, hogy ki vagy.
0: You have to follow, obey the law of your country.
1: Követned kell, engedelmeskedned kell az országod törvényének.
0: And not only you.
1: Nem csak te.
0: Anyone enters in your territory of your country.
1: Hanem mindenki, aki belép az országod területére.
0: Have to respect your law.
1: Tisztelnie kell a törvényeidet.
0: So these things is not good.
1: Ezek a dolgok nem jók.
0: To suicide or to kill someone.
1: Öngyilkosnak lenni vagy megölni valakit.
0: Both karma for you is very bad.
1: Számodra mindkét karma nagyon rossz.
0: So these two things one should not do. Kill others or kill thyself.
1: Ezt a két dolgot ne tedd, ne ölj meg másokat, se saját magad.
0: God have given a particular time. The time zone that on that border then you will die.
1: Isten adott egy bizonyos időt, egy időhatárt, és ennél a határnál kell meghalnod.
0: And everyone have to go with the same door.
1: És mindenkinek ugyanazon az ajtón kell átmennie.
0: If you are a Hindu or Jewish or Christians or Buddhist or Islam or any religion.
1: Akár hindu vagy zsidó, buddhista, keresztény, iszlám vagy akár milyen vallást követ.
0: And if you are religious or not religious.
1: Akár vallásos vagy akár nem.
0: If you believe in God or you don't believe.
1: Akár hiszel Istenben, akár nem.
0: At the end there's only one door and through this door you have to go.
1: A végén csak egy ajtó van, amin át kell menned.
0: And that door is a very famous, very beautiful door.
1: Ez egy nagyon híres, csodálatos ajtó.
0: But nobody want to go through that door.
1: De senki nem akar átmenni rajta.
0: It's a death.
1: A halál.
0: So this door means the death.
1: Ez az ajtó a halál.
0: Finally everyone have to go through the death.
1: Végül mindenkinek át kell mennie a halálon.
0: Raja, rank, fakir. These are three personalities.
1: Három fajta személyiség.
0: Raja, rank, fakir. Raja means king.
1: Raja a király.
0: Rank means Raja rank. And rank is the normal people.
1: Rank a normális
0: or
1: emberek.
0: Or beggar.
1: Vagy koldusok.
0: And fakir. The fakir is a Urdu word or what other one they call Sufi. Sufi. And so fakir means a saint.
1: A fakir egy urdu szó, olyan, mint a Sufi, a fakir szentet jelent.
0: You can say priest.
1: Mondhatod, hogy pap.
0: You can say monk.
1: Szerzetes.
0: You can sadhu.
1: Sadhu.
0: Or you can say fakir.
1: Vagy mondhatod, hogy fakir.
0: And so then Mahaprabhuji wrote one nice fakiri bhajan.
1: Ezért Mahaprabhuji írt egy szép fakiri bhajant.
0: Fakiri. Yeah? You know these bhajans.
1: Ismeritek ezt a bhajant.
0: So Raja rank fakir. King, beggar and saint.
1: Hát a király, a koldus és a szent.
0: I have to go through one door.
1: Át kell menniük egy ajtón.
0: One goes through that door riding with the elephant.
1: Az egyikük elefánt háton megy át az ajtón.
0: And one goes tie hand like this.
1: A másik így összekötözött kézzel.
0: And one goes with a free decision.
1: A harmadik pedig szabad döntéséből.
0: So saint, fakir, he have the free decisions.
1: A szentnek, a fakírnak a saját döntése.
0: Raja goes with his whole dignities.
1: A király a méltóságával együtt megy.
0: And other ones are the sinners who did the bad karmas.
1: A többiek a bűnösök, akik rossz karmákat csináltak.
0: And the bad karma means killing.
1: A rossz karma azt jelenti, hogy ölt.
0: Killing physically, mentally, emotionally, socially, politically, economically, etc.
1: Fizikailag, mentálisan, pszichésen, gazdaságilag, politikailag.
0: So, there's one door, there's a death.
1: Egy ajtó van, a halál.
0: And then, where you will go, who will guide you further, that is your karma.
1: És hogy onnan, hová mész, ki fog tovább vezetni, ez a te karmád.
0: Therefore, to kill someone or kill thyself, both have very bad result.
1: Ezért megölni valakit, vagy megölni saját magad, mind a kettőnek nagyon rossz eredménye
0: van. So never think of suicide.
1: Soha ne gondolj az öngyilkosságra.
0: And never think to kill someone.
1: És soha ne gondolj arra, hogy megölsz valakit.
0: That's called ahimsa.
1: Ezt hívják ahimsának.
0: Also ahimsa towards thyself.
1: Ahimsa saját magad iránt is.
0: Don't torture yourself.
1: Ne kínozd magad.
0: Through the different kind of drugs.
1: Különböző drogokkal.
0: Don't torture yourself with the laziness.
1: Lustasággal.
0: Anger, hate, jealous.
1: Haraggal, gyűlölettel, féltékenységgel, és így tovább.
0: So the devas and asuras is within us.
1: A dévák és az asurák bennünk vannak.
0: They are all peacefully resting within us.
1: Mindannyian békésen pihennek bennünk.
0: But when that something happens, they wake up.
1: De ha történik valami, fölébrednek.
0: Anger wake up.
1: Fölébred a harag.
0: Hate.
1: A gyűlölet.
0: Jealous.
1: Féltékenység.
0: Kama, krodha, loba, moha. Oh God. One after other, the devil wakes up.
1: Egyik a másik után az ördögök fölébrednek.
0: Or devas. Kindness, humbleness, understanding, sweet words speaking, dharma, everything helping, etc.
1: Vagy fölébrednek a dévek, kedvesség, alázat, édes szavak, segítőkészség, dharma.
0: These are our vrittis within us.
1: Ezek a vrittik bennünk.
0: And the ocean is this, our existence.
1: Az óceán pedig a létezésünk.
0: Our consciousness.
1: A tudatunk.
0: And the spinal column or this kundalini is that snake.
1: A gerincoszlop, a kundalini az a kígyó.
0: And our spinal column is that like a mountain.
1: A gerincoszlop pedig a hegy.
0: So both qualities, our negative and positive quality, they are fighting, they are churning to gain something according to their taste, their interest.
1: Tehát a dévák és az asurák bennünk küzdenek, és ezzel köpülik ki az óceánt, hogy kapjanak valamit, ami az ő érdeklődésük körébe esik.
0: So churning is our mind. What we said, overthink.
1: A köpülés az elménk, amikor túlgondoljuk, átgondoljuk a dolgokat.
0: We said manan.
1: Azt mondjuk manan.
0: Manan means think over, think over, think over.
1: Ez azt jelenti, gondold át.
0: Research, research, research.
1: Kutas, kutasd ki.
0: Within thyself you will get the result.
1: Saját magadban megkapod az eredményt.
0: So everything is within us. So that immortality, that nectar is within us.
1: Minden bennünk van, a halhatatlanság, a nektár bennünk van.
0: So there are so many qualities sitting in us.
1: Olyan sok fajta tulajdonság ül bennünk.
0: And it is said that you can hide towards anyone.
1: Azt mondják, elbújhatsz akárhová.
0: We can try to hide perfectly.
1: Elbújhatunk tökéletesen.
0: But your atma knows that you are doing.
1: De az átmát tudja, hogy megteszed.
0: You did.
1: Megtetted.
0: And God knows.
1: És Isten tudja.
0: So this our destiny, which will churn us many ages through different life.
1: A sorsunk köpül minket korszakokon keresztül különböző életekben.
0: Or liberation.
1: Vagy a felszabadulás.
0: Awakes the good qualities.
1: Fölébrednek a jó tulajdonságok.
0: So finally the nectar comes out.
1: Végül följön a nektár.
0: And that nectar means can wake up dead body into the life.
1: Ez a nektár azt jelenti, hogy egy halott test életre kelhet.
0: So all this forest is dying.
1: Ez az erdő haldoklik.
0: Drying.
1: Szárad.
0: And suddenly rain comes.
1: És hirtelen jön az eső.
0: It's a nectar. Again life is blossoming.
1: A nektár újra kivirul az élet.
0: So that nectar is with us too.
1: Ez a nektár velünk is van.
0: In our bindu chakra.
1: A bindu csakránkban.
0: So manan. Nidhasyan, manan jo hai, think over.
1: Gondold át.
0: So finally, the Bhagavan Vishnu appears, brings that nectar.
1: Végül az Úr Vishnu megjelenik és elhozza a nektárt.
0: So Vishnu have to take another incarnation.
1: Vishnunak újra meg kell testesülnie.
0: Because one, the Vishnu becomes the turtle.
1: Először Vishnu teknős béka lesz.
0: And he goes under the ocean.
1: Lemegy az óceán aljára.
0: And then he is supporting that our

0: spinal column.
1: Rajta támaszkodik a gerincoszlopunk.
0: And Brahma here in Brahmarandra is balancing.
1: És Brahma fönn a Brahmarandrán egyensúlyozza ki.
0: Then Vishnu have to take second incarnation same time.
1: És Vishnu ugyanakkor még egyszer inkarnálódik.
0: And that's called Dhanvantri. And Dhanvantri is the god of Ayurveda.
1: Ezt hívják Dhanvantrinak, aki az Ayurveda istene.
0: So Dhanvantri brought the Amrit Kalash.
1: Ő hozta az Amrit Kalast.
0: And so one day before Diwali.
1: Egy nappal Diwali előtt.
0: We worship Dhanvantri.
1: Dhanvantrit imádjuk.
0: That brought nectar.
1: Hogy elhozta a nektárt.
0: It's one day before the Diwali.
1: Ez egy nappal Diwali előtt van.
0: And that is such a season where all best nature offer us.
1: Ez abban az évszakban van, amikor a természet a legjobb dolgokat ajánlja nekünk.
0: All kind of fruits, grains, etc.
1: Mindenfajta gyümölcsöt, nuts. Gabonákat és így tovább.
0: And so we worship on that day God Dhanvantri.
1: Azon a napon az Úr Dhanvantrit imádjuk.
0: And the emblem, the principle, the god, whatever you call, in the Ayurveda is the Dhanvantri.
1: Az embléma, az elv, az Isten, vagy akár, hogy hívod, az a Ayurvédában Dhanvantri.
0: Egy Bhagavan Vishnu.
1: Mint az Úr Vishnu.
0: And then further you know the whole story, where Kumbhmela also was created because of this.
1: És aztán ismeritek az egész történetet, a Kumbhmela is ezért van.
0: And then again, you know one thing you should, the Vishnu comes once, and then his duty is finished.
1: És aztán Vishnu egyszer eljön, és aztán letudta a kötelességét.
0: And that's why in the 14th chapter, Bhagavad Gita, Krishna said, the time to time, yuga, yuga, every yuga, I incarnate.
1: Ezért a Bhagavad Gita 14. fejezetében Krishna azt mondja, hogy
0: so now he came as a Dhanvantri.
1: Minden yugában inkarnálódok, most eljött mint Dhanvantri.
0: And the devas took it, asuras take it, and they took it and ran away.
1: Az asurák megfogták és elrohantak.
0: Sorry, bo. They took it too quickly away.
1: Túl gyorsan elvitték.
0: So that was, you know, the legend, the stories in which places the nectar fall. And there's a Kumbhmela.
1: Aztán van a legenda a történetek, hogy hol estek le a nektár cseppek, és ott van a Kumbhmela.
0: But still fighting.
1: De még mindig küzdenek.
0: Devas want to have all.
1: A dévák az összeset akarják.
0: This is also selfish.
1: Ez is önző.
0: In some way the Rakshasas also right.
1: Bizonyos értelemben a rakshasáknak is joguk van
0: But
1: hozzá.
0: They don't want to give rakshasa because we don't want to have any more rakshasas.
1: De nem akarnak a rakshasáknak adni, mivel nem akarjuk, hogy legyenek rakshasák.
0: So they also want to have a nectar.
1: Ők is akarnak nektár.
0: Big fight.
1: Nagy harc.
0: So again, it was everything against the dharma.
1: Tehát megint minden a dharma ellen történik.
0: So again Vishnu incarnated.
1: Vishnu újra megtestesült.
0: This time he incarnates as a woman.
1: Most női alakban.
0: So many times women can do the best work.
1: Sokszor a nők tudják a legjobb munkát
0: végezni. But you cannot solve, they can solve it.
1: Amit nem tudsz megoldani, ők megoldják.
0: So if the husband will follow the husband will be happy.
1: Ha a férj követi a feleséget, akkor boldog lesz.
0: But the ego of the husband doesn't let allowed to follow his wife.
1: De a férj egója nem engedi, hogy kövesse.
0: But finally he have to give in hand of the wife.
1: De végül a felesége kezébe kell adnia.
0: She's a Lakshmi.
1: Ő Lakshmi.
0: But there are again two qualities again.
1: De megint kétfajta tulajdonság
0: in the women's.
1: A nőkben.
0: So that I don't want to tell now.
1: De ezt most nem akarom elmondani.
0: Yes, that sometime, because there's also qualities.
1: Itt is vannak tulajdonságok.
0: As in the men, different qualities in women.
1: Ahogy vannak különböző férfiak, úgy vannak különböző fajta nők.
0: But the best one we call is a Lakshmi.
1: De a legjobbat Lakshminak
0: hívjuk. She's like a Lakshmi.
1: Azt mondjuk, ő olyan, mint Lakshmi.
0: She's like a Saraswati.
1: Olyan, mint Saraswati.
0: She's like a light.
1: Olyan, mint a fény.
0: She's like a Ganga.
1: Olyan, mint a Ganga.
0: She's like a Divine Mother.
1: Olyan, mint az Isteni Anya.
0: She has many, many, many, many divine qualities.
1: Rengeteg isteni tulajdonsága
0: van. But at the same time, she's a ghost.
1: De ugyanakkor egy szellem.
0: She's this. And even I don't dare to repeat these names.
1: Még a neveit sem merem elmondani.
0: Because then my heart is going like this.
1: Mert akkor így remeg a szívem.
0: They are all sleeping inside.
1: Mindannyian alszanak belül.
0: In all of us.
1: Mindannyiunkban.
0: You will find nowhere. Don't search outside.
1: Nem találod meg sehol, ne kívül
0: keresd. Search within thyself.
1: Keresd saját magadban.
0: A Sufi saint said, fakir.
1: Egy Sufi szent, egy fakir azt mondta.
0: Mokku kahan tu dhunde bande, main to tere paas mein. Oh my friend, what you are searching me outside?
1: Ó, barátom, miért keresel engem kívül?
0: I am within you.
1: Benned vagyok.
0: Mokku kahan tu dhunde bande, main to tere paas mein. I am with you.
1: Veled vagyok.
0: Seher se bar kutiya hamari, my hut is outside of the city.
1: A kunyhóm a városon kívül van.
0: Dera mera swas mein, but my residence is in your breath.
1: De a lakhelyem a légzésed.
0: Ascending and descending breath.
1: Az emelkedő és süllyedő légzés.
0: Khojoge to abhi milunga. If you will search me, I will meet you immediately.
1: Ha megkeresel, azonnal találkozunk.
0: Palbhar ki talas mein, within one second.
1: Egy másodpercen belül.
0: You will see me.
1: Megtalálsz.
0: But how you will search me, that is a technique.
1: De hogyan keresel engem, erre van a technika.
0: And there is called complete surrender.
1: Ez a tökéletes átadás.
0: Unconditional.
1: Feltétel nélkül.
0: That devotion.
1: Ez az odaadás.
0: You will get it.
1: És akkor megkapod.
0: Mokku kahan tu dhunde bande, main to tere paas mein. Khojega to abhi milunga, pal bhar ki talash mein. Seher se bar kutiya hamari, aur dera mera swas mein. So these are so good bhajans.
1: Ezek olyan jó bhajanok.
0: They gave us the key.
1: Odaadják a kulcsot.
0: Now if you can open the lock, you can open it.
1: Ha ki tudod nyitni a lakatot, akkor kinyitottad.
0: But be careful, there are two locks.
1: De vigyázz, két lakat van.
0: One is the devils, and one is the devas.
1: Az egyik az ördögök, a másik a dévek felé.
0: And these two locks, two doors are the two parts of the heart.
1: Ez a két lakat, a két ajtó, a szív két része.
0: Yes. This both awakes here.
1: Mind a kettő itt ébred föl.
0: Or in two hemisphere.
1: Vagy a két agyféltek.
0: Everything is divided in within us.
1: Minden bennünk van eloszlatva.
0: So Vishnu again came. You will say that Swamiji forgets and he's going on another path. Tehát, I'm not going another path. Vishnu, I'm just looking security everything and then walking on the same road.
1: Vishnu újra eljött. Azt mondjátok, hogy Swamiji elfelejtette és eltért a témától, de nem tértem el, csak körbenéztem, hogy biztonságos-e, és ugyanazon az úton mentem tovább.
0: So Bhagavan Vishnu knows in which situation how to act.
1: Az Úr Vishnu tudja, hogy milyen helyzetben hogyan kell cselekednie.
0: That's it. So, this was the two, Rakshasas and Devas.
1: Tehát ketten voltak, a Rakshasak és a Devák.
0: Of course, the women don't have such a game.
1: A nőknél nincsenek ilyen játékok.
0: The women, they said, how stupid these men are.
1: A nők azt mondják, hogy jó, ezek a férfiak milyen hülyék.
0: That's why the jail is full of the men.
1: Ezért vannak a börtönök férfiakkal tele.
0: Less women.
1: És kevesebb a nő.
0: Because women have already the jail.
1: Mert a nőknek már megvan a börtönük.
0: The household.
1: A háztartás.
0: She is prisoned by husband.
1: Őket a férj börtönzi.
0: Even she is working outside.
1: Még ha dolgozik is kint.
0: And when she comes at home after work.
1: Amikor munka után hazaér.
0: Children say, "Mommy, mother, eating."
1: A gyerekek azt mondják, hogy anya, anya.
0: And husband comes from work and he said, "You didn't prepare food."
1: És hazajön a férj és azt mondja, hogy nem főztél vacsorát.
0: If there will be no woman in this world, you know how it will look the world?
1: Ha nem lennének nők a világon, tudod, hogy hogy néz neki?
0: So, but without men, the world will be dark.
1: De férfiak nélkül a világ sötét lenne.
0: So it's both are inside, day and night.
1: Mind a kettő ott van, az éjszaka és a nappal.
0: Day and night, don't fight, alright, let be.
1: Éjjel-nappal ne harcolj, minden rendben van.
0: Have a good night.
1: Okay. Jó éjszakát.
0: So, Bhagavan Vishnu thought, if I come as a man,
1: az Úr Vishnu azt gondolta, ha férfiként jövök el,
0: there will be again third war.
1: Akkor kitör a harmadik háború.
0: So, he came as a very beautiful woman.
1: Úgyhogy eljött, mint egy csodálatos nő.
0: Every woman is a very beautiful woman.
1: Minden nő gyönyörű.
0: Only men should have a good eyes to see the heart of that person.
1: Csak a férfiaknak kell, hogy jó szeme legyen, hogy meglássa a
0: that
1: szívét.
0: That beauty is within.
1: A szépség belül van.
0: Not with makeup.
1: Nem a smink.
0: The reality is behind the makeup.
1: A valóság a smink mögött van.
0: That's why it's called Malaviksepa and Avarana. So women are behind the avaran, behind the curtain.
1: A nők az ávaran, a függöny mögött vannak.
0: Their beauty, their kindness, their good qualities is behind that one.
1: A szépségük, a kedvességük, a jó tulajdonságaik ezek mögött vannak.
0: Upanishad said the first god is mother.
1: Az Upanishadok azt mondják, az első Isten az anya.
0: Anyhow. So Vishnu Bhagavan appeared as a Mohani. Her name was Mohani. And Mohani means very attractive.
1: Az Úr Vishnu Mohani néven jelent meg. Mohani pedig azt jelenti, nagyon vonzó.
0: So attractive, so beautiful. And so divine, so goddess.
1: Olyan szép, olyan vonzó, olyan isteni.
0: All kinds of the best qualities.
1: Mindenfajta a legjobb tulajdonságai vannak.
0: Of course, it was a Vishnu.
1: Természetesen ő volt Vishnu.
0: And he came, the Mohani came. And she took the kalash, Amrit kalash.
1: Mohani jött és elvette az Amrit kalash.
0: Don't fight.
1: Ne küzdjetek.
0: I will give you everybody.
1: Mindenkinek adok.
0: And before she came and she was dancing.
1: És mielőtt eljött volna, táncolt.
0: The Vishnu was dancing.
1: Vishnu táncolt.
0: Always Vishnu is dancing.
1: Vishnu mindig táncolt.
0: Because he learned from Shiva.
1: Mert Shivától tanulta.
0: So, he was so good dancing.
1: Olyan jól táncolt.
0: So Rakshasas was hypnotized.
1: A Rakshasakat hipnotizálta.
0: And Deva was also smiling.
1: A dévák is mosolyogtak.
0: And then she took easily the nectar in pot in the hand.
1: És akkor könnyedén.
0: Even they didn't realize that pot is in her hand.
1: Könnyedén elvette a nektáros edényt, még azt se vették észre, hogy az ő kezében van az edény.
0: And always Vishnu do some maya.
1: Vishnu mindig valami máját csinál.
0: Maya means illusion.
1: Maya illúziót jelent.
0: Maya means ignorance.
1: Tudatlanságot.
0: So everybody in the ignorance.
1: Mindenki tudatlanságban van.
0: So in one part, beautiful colors, Vishnu created between wall inside.
1: Tehát egy edény, egy nagyszerű kalas, és Vishnu egy falat emelt középre.
0: In
1: 1975-ben
0: the first thermos was manufactured.
1: Legyártották az első termoszt.
0: So that people had a happily bought a thermos which have two parts inside.
1: És akkor az emberek boldogan megvették a termoszt, aminek két része
0: volt. One side was coffee.
1: Az egyik oldalon
0: and
1: volt a kávé.
0: And other side was the tea.
1: Másik oldalon tea.
0: Husband wanted to have coffee.
1: A férj teát akar.
0: And wife wanted to have tea.
1: A feleség teát.
0: And they press one button.
1: Megnyomnak egy gombot.
0: From same thermos comes coffee.
1: Ugyanabból a termoszból jön a
0: and from
1: kávé,
0: same comes the tea.
1: És ugyanonnan jön a tea.
0: This was very known. Do you remember someone?
1: Ez nagyon híres
0: double
1: volt. A dupla termosz. Emlékeztek rá?
0: So it was, naturally. There was also double cassette playing, no?
1: És volt a kazettás magnó két kazettával.
0: I have memory still a little bit, I'm not so...
1: Még vannak emlékeim.
0: So what I'm telling is not a story only, a reality.
1: Tehát amit mondok, az nem csak egy történet, hanem valóság.
0: So there was two more, but that I'm not going to tell you.
1: Volt még két dolog, de azt nem mondom el.
0: Otherwise, the lecture will become very... And you say, Swamiji, where's your prana?
1: Mert különben az előadás elmegy másfelé, és azt mondjátok,
0: but
1: Swamiji, hogy a prana.
0: But I am bringing prana for you.
1: De pránát hozok nektek.
0: To explain that.
1: Hogy elmagyarázom.
0: So, said, she said, Mohani said, Devas, stand here.
1: Tehát Mohani azt mondta,
0: and Asura is here.
1: Dévák, álljatok egyik
0: don't
1: oldalra,
0: fight.
1: Asura, másik oldalra, és ne harcoljatok.
0: And keep in your hand cups.
1: Tartsatok egy bögrét a kezetekben.
0: So everybody had a cup in their hand.
1: Mindenkinek volt egy bögre a
0: kezében. And now Mohani is dancing.
1: Mohani pedig táncolt.
0: And so Mohani, she's manipulating.
1: Mohani manipulált.
0: That's his Mohani manipulated. So, then she was dancing, coming, and she's going to the Rakshasas.
1: Tehát jött táncolva, és oda ment a Rakshasakhoz.
0: And she poured that kalas amrit out.
1: És kiöntötte az amritot a kalasból.
0: And the Rakshasas takes this.
1: Rakshasak
0: and she puts
1: így fogadták.
0: Inside nectar, they think nectar.
1: És öntött bele nektárt, azt gondolták, drink. Hogy nektár volt, és megitták.
0: What is that?
1: Mi volt az?
0: Vodka.
1: Vodka.
0: Anucska. Gde moj vodka?
1: Anucska, hol a vodkám?
0: Lass es dann sein. No? And they become... They see one Mohani in many, many forms.
1: És akkor egy Mohanit sok-sok formában láttak.
0: Wherever they look, they see only Mohani.
1: Akármerre láttak, csak Mohanit látták.
0: And then goes to the Devas and get also from the same pot in the cup giving to the Devas.
1: És aztán ugyanabból az edényből adtak a déváknak.
0: And it is a nectar.
1: És ez a nektár.
0: They drink nectar and they say, anandoham, anandoham.
1: Megitták a nektárt és így énekeltek.
0: And Asura sing something different.
1: Az asurák valami mást énekeltek.
0: And dizzy.
1: Szédültek.
0: One of the Asura, he thought there must be something wrong.
1: Az egyik Asura azt gondolta, hogy valami rosszul van.
0: In this lintels there is something black.
1: A lencsék között van egy fekete.
0: So he, the Rakshasa, went behind Mohani and where she was giving to the Devas, he also kept his hand like this and Mohani put the nectar in the cup of the Rakshasa and he drank quickly.
1: Ez az Asura elment Mohani mögé, és amelyik irányból a dévák álltak, abból az irányból tartotta oda a bögréjét, és Mohani neki is nektárt töltött, és ez a Rakshasa megitta gyorsan.
0: And Vishnu realized Mohani.
1: Vishnu Mohani rájött.
0: Ah, this was a Rakshasa.
1: Ó, ez egy Rakshasa volt.
0: Again my story, my game will not be successful.
1: Megint a történetem, a játékom nem lett sikeres.
0: So ask the Vishnu how many times he lost the game.
1: Kérdezd meg Vishnut, hányszor veszített el a játékot.
0: Then Shiva comes and then he manages everything.
1: És aztán jön Shiva és elrendez mindent.
0: So Mohani changed her form again into the Vishnu.
1: Mohani újra visszaváltozott Vishnuvá.
0: And took the Sudarshan Chakra to kill that Rakshasa.
1: És fogta a Sudarshan Chakrát, hogy megölje ezt a Rakshasát.
0: But that Rakshasa said.
1: De ez a Rakshasa azt mondta.
0: Oh, tricky Vishnu.
1: Oh, trükkös Vishnu.
0: Now your Sudarshana cannot do anything.
1: A Sudarshanod most nem tehet semmit.
0: It is in my navel already.
1: Mert a köldökömben van.
0: That nectar.
1: Ez a nektár.
0: Anything you can cut me in pieces.
1: Fölvághatsz darabokra.
0: But I will not die.
1: De nem halok meg.
0: So the head went away. That became Rahu.
1: A fejét levágta, és ez lett Rahu.
0: And the trunk of the body became Ketu.
1: A törzse pedig Ketu.
0: And now if you know something about astrology.
1: És ha tudsz valamit az asztrológiáról.
0: From this all constellations.
1: A konstellációkról.
0: Then there are two is Rahu and Ketu.
1: Akkor van Rahu és Ketu.
0: Then Sunny and Shukra. When these four comes together on your constellation.
1: Amikor ez a négy dolog a konstellációdban egybe kerül.
0: According to the astrology.
1: Az asztrológia alapján.
0: You will be in many troubles or you will be dying.
1: Akkor sok bajod lesz vagy meghalsz.
0: So this I'm not going to that way.
1: Nem megyünk el erre.
0: Rahu is our friend, Ketu is our friend. When they come, we give them also prasad. We give them a real prasad.
1: Rahu és Ketu a barátaink, hogyha eljönnek, akkor ők is kapnak prasadot, igazi prasadot.
0: So it is said, Jadu Jantar Mahaprabhuji said, if you are positive and good, nothing happens to you.
1: Mahaprabhuji azt mondja, hogy ha pozitív és jó vagy, akkor semmi nem történhet veled.
0: And so the Vishnu of the Rahu said.
1: Rahu azt mondta.
0: Vishnu, whenever you want to do something good things.
1: Vishnu, amikor valami jó dolgot akarsz csinálni.
0: I will come and destroy it.
1: Én jövök és elpusztítom.
0: And so happens.
1: És így történik.
0: Every Kumbh I'm telling, but nobody listening to me.
1: Minden Kumbh Mélán elmondom, de senki nem hallgat rám.
0: When there are million of sadhus, saints.
1: Amikor több millió sadhu
0: szent van ott. And why tragedy happens every in Kumbh Mélán?
1: Miért történik tragédia minden Kumbh Mélán?
0: I told them it's Rahu.
1: Elmondtam nekik, ez Rahu.
0: They should make a Rahu temple.
1: Csináljanak egy Rahu templomot.
0: And also in beginning of the Kumbh Mélán, also make the puja for the Rahu.
1: És akkor a Mila elején végezzenek Pudzsát Rahunak is.
0: It will not happen anymore.
1: És akkor nem fog megtörténni.
0: Because he also asked for his right.
1: Mert ő is a jogát kéri.
0: So my dear.
1: Kedveseim.
0: This was that story in Satyuga.
1: Ez a történet a Satyuga-ban
0: történt. So Amrit means the Ayurveda.
1: Az Amrit az a Ayurveda.
0: So that Yuga was how many million years?
1: Ez a yuga hány millió évvel
0: ezelőtt? So Satyuga, Dvapara Yuga, Treta Yuga, then Kali Yuga. Csár yugas.
1: Négy yuga.
0: How can they say it? The Ayurveda is 4000 years old.
1: Hogy mondhatják, hogy az Ayurveda 4000 éves?
0: Make correction.
1: Javítsd ki.
0: And write letter to the Ayurveda, Ayushu.
1: Írj levelet az Ayushnak.
0: Yes. And similarly they say another thing is also so many years old.
1: És másod is azt mondják, hogy ennyi meg annyi éves.
0: So I said, okay, if you don't believe the Satyuga, then when God Rama and Lakshman went to Sri Lanka, and Lakshman got the arrow and he died.
1: És azt mondom akkor, hogy ha nem hiszel a Satyugában, a Ramayanában, amikor Rama és Lakshman elment Sri Lankára, és Lakshman eltalálták nyíllal és meghalt.
0: And thanks to Hanumanji, he flew immediately to the Himalaya, and within this half night, he brought the, what he brought? Sanjeevani.
1: És hála Hanumánnak, hogy elrepült a Himalájába, és egy fél éjszak alatt meghozta a Sanjeevani.
0: The herbs.
1: Gyógynövényeket.
0: And this is Ayurveda herbs.
1: Ezek a Ayurveda gyógynövények.
0: So when was the God Rama? 10,000 years.
1: Az Úr Ráma 10,000 évvel ezelőtt
0: volt. So how can you make it on only the 5,000 years?
1: Akkor hogy mondhatod, hogy csak 5,000 éves?
0: So we have to make a correction.
1: Ki kell javítanunk.
0: We have evidence.
1: Bizonyítékunk van.
0: Why not?
1: Miért ne?
0: So now this is in us, this nectar.
1: Bennünk van ez a nektár.
0: Through our kriya, what we are learning.
1: A kriák által, amit tanulunk.
0: Our chakra vedans.
1: A chakra védanok.
0: And our bindu and prana.
1: A bindu és a prana által.
0: So this is the science of the yoga.
1: Ez a jóga tudománya.
0: And it's blessing of Alakpuriji.
1: Alakpuriji áldása.
0: Given to Mahaprabhuji, Devapuriji.
1: Amit Mahaprabhuji, Devapuriji-nak adott. Guruji-nak.
0: And Guruji gave to all of us.
1: És Guruji mindannyiunknak odaadta.
0: Equally to you and to me.
1: Egyenlően nektek és nekem.
0: You are lazy.
1: Ti lusták
0: vagytok. You are sitting.
1: Ültök.
0: And you gave me duty to talk.
1: És azt a feladatot adjátok,
0: so
1: hogy beszéljek.
0: So I'm doing seva.
1: Úgyhogy szévet végzek.
0: So, there was many sign when I went to the Alakpuriji's kingdom.
1: Sok jel volt, amikor elmentem Alakpuriji királyságába.
0: And yes, that kingdom is our kingdom.
1: Ez a királyság a mi királyságunk.
0: And the Alakpuriji showed me the path.
1: Alakpuriji megmutatta nekem az utat.
0: From that Vasudhara. Then he showed me, I told you to many, it's like a very thin, big, long, long plastic. It means like a milky road.
1: A Vasudhárától ezt többeteknek elmondtam, olyan, mint egy vékony, hosszú műanyag, mint egy teljes út.
0: I was alone, suddenly, all were with me, here and there.
1: Mindannyian veletek, velem voltatok itt és ott,
0: and
1: de egyedül voltam.
0: I had to walk through the stones.
1: És ezeken a köveken mentem fölle.
0: And I look up and that was connecting to me.
1: Felnéztem és ez csatlakozott hozzám.
0: This is a reality. I'm not making a story.
1: Ez valóság, nem kitalálok történeteket.
0: So Alakpuriji show me again this path to the Brahman.
1: Alakpuriji újra megmutatta nekem az utat a Brahmanhoz.
0: But my story is different.
1: De az én történetem más.
0: I will tell Alakpuriji.
1: Elmondom Alakpuriji.
0: I will go on this path.
1: Majd elmegyek ezen az úton.
0: But not alone.
1: De nem egyedül.
0: All my bhaktas go with.
1: Az összes bhaktám velem jön.
0: This is a condition.
1: Ez a feltétel.
0: Okay? So now I have to deal with Alakpuriji.
1: Úgyhogy most Alakpuriji-val kell elrendezni.
0: Do you agree?
1: Egyet értetek?
0: You got the protocol? Okay. So the prana, all is a play of the pranas.
1: Minden a pranák játéka.
0: These pranas will lead us till Brahmaloka.
1: Ezek a pranák vezetnek a Brahmalokába.
0: And Brahmaloka is a prana.
1: És a Brahmaloka a prana.
0: So pure, pure energy.
1: Tiszta, tiszta energia.
0: So the space, light, sound and prana.
1: A tér, a fény, a hang és a prána.
0: We are there.
1: Mi ott vagyunk.
0: So, just do your best what you can practice.
1: Csak tedd meg a tülettelhető legjobbat, gyakorolj.
0: But if you have one negative thought towards me.
1: De ha van felém egy negatív gondolatod.
0: It's not towards me.
1: Az nem ellenem
0: van. It's Alakpuriji seed.
1: Hanem Alakpuriji ellen.
0: So, it goes through that.
1: Ezen megy keresztül.
0: I'm only a media.
1: Én csak a közvetítő
0: between.
1: Vagyok.
0: That's it. So prana. The prana. You see? Each and every leaf stopped.
1: Látjátok, minden felevél megállt.
0: Yes?
1: Hallgatják, mit mond Swamiji.
0: Who stopped these leaves?
1: Ki állította meg a leveleket? Alakpuriji.
0: Not me.
1: Nem én.
0: But it will come.
1: De majd eljön.
0: So it means you are all sitting under the dharma, dharma vriksha.
1: Ti mind a dharma vriksha alatt ültök.
0: This dharma tree.
1: A dharma fája.
0: Because you are all full of the dharma.
1: Mert mindannyian tele vagytok dharmával.
0: So delete, kick out your all asuri shaktis.
1: Töröld el, rúgd ki az összes asúri
0: sakkodat. Kám, krod, mad, lóba, moha, ahankáraz. Rág and dvesa, all out.
1: Ezt mind töröld el.
0: And be happy.
1: És légy boldog.
0: Don't worry.
1: Ne aggódj.
0: Téri Satguru Rake Lágy Csinta Matak

0: It's called Shruti and Smriti. Shruti, what we are listening.
1: Shruti, amit hallgatunk.
0: Shruti, Smriti. Smriti is our memory.
1: Smriti az emlékünk.
0: How much you can do in memory?
1: Mennyit tudsz megjegyezni?
0: So memory is within us.
1: Az emlékezet bennünk van.
0: Theory is just like a clouds comes and clouds go.
1: Az elmélet csak olyan, mint a felhők, amik jönnek, mennek.
0: So there are many people, they only want to listen lectures and reading the books.
1: Sokan csak előadásokat akarnak hallgatni és könyveket olvasni.
0: That is not enough.
1: Ez nem elég.
0: So in our this seminar in Europe we call seminar.
1: Ezen a szemináriumon, Európában szemináriumnak hívjuk.
0: And some other country said retreat.
1: Máshol elvonulásnak.
0: Retreat. It was treated, but forgotten.
1: Ez kezelve volt, aztán elfelejtették.
0: So, again we are remembering.
1: És aztán újra erre gondolunk.
0: So, retreat. We are going to a retreat.
1: Egy ilyen újraemlékeztetésre megyünk.
0: And that means to we learn there again, and we come to the perfection.
1: Hogy újra megtanuljuk és elérjük a tökéletességet.
0: Our seminar, this is something good word, very good word.
1: A szeminárium is jó szó.
0: And there all together in oneness, the strength of the knowledge.
1: És ez így együtt a tudás ereje.
0: Yoga in daily life, it is a scientific system which we have.
1: A yoga mindennapi életben egy tudományos rendszer.
0: Our subject is on Kundalini yoga.
1: A témánk a Kundalini yoga.
0: Kundalini and chakras. Chakras and Kundalini, they are together.
1: Kundalini és a chakrák, ezek együtt vannak.
0: But only kundalinis or chakras is not enough.
1: De csak a kundalini és a csakrák nem elég.
0: Let's understand the yoga.
1: Értsd meg a jogát.
0: Now, there are intellectual way of thinking.
1: Van intellektuális gondolkodás.
0: But it has empty.
1: De ez üres.
0: And which is practical, practiced, and then you give further, then it is said, you know, the sugar cane.
1: A gyakorlati, hogyha gyakorolsz és aztán továbbadod, ez olyan, mint a cukornád.
0: Sugar cane.
1: Cukornád.
0: Besides sugar cane, there is a bamboo.
1: A cukornád mellett nő egy bambusz.
0: Both looks similar.
1: Hasonlóan néznek ki.
0: But that bamboo is empty.
1: De a bambusz üres.
0: And the sugar cane, there is sugar full of the sugar inside, solid.
1: A cukornád pedig a tömör, tele van cukorral.
0: So we shall come first to practice, and that is with the guru. Parampara.
1: Először gyakorolni kell a guru paramparával.
0: We all who is coming to the seminar or to the retreat.
1: Mi mind, akik a szemináriumra vagy elvonulásra jövünk.
0: Everyone have different test.
1: Mindenkinek más ízlése van.
0: Different different wish.
1: Más kívánság.
0: To know something or learn.
1: Mást akar tudni vagy megtanulni.
0: So let's say now there's only one word called yoga.
1: Csak egy szó van, a yoga.
0: There's only called one yoga.
1: Csak egy yoga van.
0: And when the two, then is yoga. Okay? Yoga means many.
1: A jógának sok jelentése van.
0: And all yog is one.
1: A jóga azt jelenti sok, a jóg pedig egy.
0: But generally we are calling the yoga because we have the yoga.
1: De általában jógának nevezzük.
0: Last 50 years our yoga in daily life, we are all here sitting, you were learning, you were teaching, you were learning, you are perfection, but still you are learning and giving the knowledge to others.
1: A jóga mindennapi életben 50 évében itt ültök, tanítotok, de még tanultok, és közben elért tökéletességet értetek el, de még mindig tanultok és tanítotok másokat.
0: In yoga, if we don't practice, then our memory, smriti will go.
1: Ha nem gyakorlunk, a memóriánk, a smritink eltűnik.
0: And when you will not give yoga class,
1: ha nem tartasz jóga órát,
0: or you will only sit and teaching,
1: vagy csak ülsz és tanítasz,
0: your memory will go away.
1: Elmegy a memóriád.
0: So we have to practice together, our student and teacher.
1: Együtt kell gyakorolni az oktatónak és a hallgatóknak.
0: Now, we cannot say only this yoga is the best.
1: Nem mondhatjuk, hogy csak ez a jóga a legjobb.
0: So therefore, yoga in daily life is not that we said which you should work, teach.
1: Ezért a jóga mindennapi életben az nem az, amire azt mondjuk, hogy ezt kell oktatnod.
0: But it means that every day practicing.
1: Hanem ez azt jelenti, hogy minden nap gyakorolsz.
0: Yoga in daily life, in everyday practice yoga.
1: Jóga a mindennapi életben, minden nap gyakorol jógát.
0: Now, there is one from the Patanjali yoga, and Patanjali yoga, which you can say also the which is what we call the Ashtanga yoga. So Ashtanga, or this according to Patanjali's this thing, Ashtanga. Ashtanga means the eight practice or eight bodies. Anga.
1: Patanjali yogája, amit ő leírt, ezt nevezik Ashtanga yogának is. Az Ashtanga azt jelenti, hogy nyolc gyakorlata van, nyolc test.
0: The limbs of our body, the Ashtanga, eight.
1: Nyolc végtag.
0: But other part we are practicing, that also asana, pranayams, pratyahar, dharana, dhyana, etc.
1: Gyakoroljuk ezeket.
0: But this we have to mastery.

0: gondozódott csolod és növekszik.
1: And it became big.
0: Megnőtt.
1: Now you give up this one, and aztán, you give water to other one.
0: Aztán erről lemondasz és elkezdesz egy másikat locsolni.
1: Though it is a big one.
0: Habár nagy.
1: But it needs the nourishment. It needs the water.
0: Szüksége van vízre, táplálékra.
1: Similarly, if we want to become yogi or master, then you should yourself practice every day.
0: Hasonlóan, ha jogivá vagy mesteri akarunk válni, akkor gyakorolni kell minden nap.
1: And what our Guruji said, our Holy Guruji, Swami Madhavananji Bhagwan, he said, keep your brain, means the memories, every day clean up.
0: Holy Guruji azt mondta, hogy az agyadat, a memóriádat minden nap takarítsd ki.
1: So mantra, meditation. And dhyana mulam guru murti. And dhyana means looking, concentrating, etc.
0: Mantra meditáció és dhyana, ez azt jelenti, hogy nézni, koncentrálni és így tovább.
1: So, with great interest, great love, great respect.
0: Nagy szeretettel, tisztelettel, érdeklődéssel.
1: If we should go to that our master.
0: Menjünk a mesterünkhöz.
1: Or let us say that you have a car and you go drive 400 kilometers.
0: Vagy van egy autód és vezetsz 400 kilométert.
1: So you will have many things, but still your concentration is that the road to that destination.
0: Sok minden történik közben, de te az útra koncentrálsz és a célodra.
1: So it is a Patanjali, he was bringing collections together.
0: Patanjali összegyűjtötte a dolgokat.
1: And the Patanjali was at the time of that also what we call before the Mahabharata.
0: Patanjali a Mahabharata ideje előtt volt.
1: Before Krishna's incarnation.
0: Krishna inkarnációja előtt.
1: So that was about before the that also the Vedvyasa.
0: És Vedvyasa is ezelőtt volt.
1: And Vedvyasa was also about 7,000 years.
0: Ő is nagyjából 7,000 éve élt.
1: So I asked many other acharyas of the ashrams.
0: Megkérdeztem más ashramok acharyáit is.
1: So Patanjali was about, if you not so, then more than 7,000 years.
0: Patanjali több mint 7,000 évvel ezelőtt élt.
1: But yoga is more than that.
0: De a yoga ennél több.
1: So how many yogas we are doing? And we should look it.
0: Hány fajta yoga van, meg kell néznünk.
1: So it's bhakti yoga. See the chapter in Bhagavad Gita.
0: Nézd a Bhagavad Gita fejezeteit.
1: The whole chapter about karma yoga.
0: Egy egész fejezet a karma yoga.
1: Bhakti yoga. Jnana yoga. So Bhagavad Srimad Bhagavad apne Bhagavad Gita hai, it is 18.
0: A Bhagavad Gita-ban van az étkezésről.
1: And this 18 is yoga chapter.
0: A Bhagavad Gita-ban 18 fejezet van, 18 fajta yoga fejezet.
1: It is an atha bhakti ya bhakti yoga. Atha bhakti yoga. Jnana yoga. So now how many yoga have in Bhagavad Gita?
0: Hány yoga van a Bhagavad Gita-ban?
1: You should get a Bhagavad Gita.
0: Legyen meg a Bhagavad Gita.
1: I will tell you the best Bhagavad Gita. Best, if you want to listen.
0: A legjobb, hogyha
1: it
0: hallgatni
1: has
0: akarod.
1: Lot of knowledge and wisdom and very neutral.
0: Sok tudás, bölcsesség van benne, és nagyon semleges.
1: So

0: One Bhagavad Gita is called Jnaneshwari Bhagavad Gita.
1: Az egyik ilyen a Jnaneshwari Bhagavad Gita.
0: There was a great saint. Name was the that this book Jnaneshwari.
1: Volt egy nagy szent Jnaneshwari.
0: And there was Jnaneshwari that sent that. And so that was that saint which after she said the name, he was, you see, the mostly saint who become the great and very holy, they had a hard life.
1: Azok a szentek, akik nagyok és nagyon szentek lettek.
0: Hard life with the parents also.
1: Kemény életük volt a szülőkkel is. Vagy meghaltak a szülők.
0: It's not easy.
1: Nem könnyű.
0: So, the Gyandev was is Jnaneshwari. So they were, I think, two sisters and one brother.
1: Jnaneshwariknál volt két lány és egy fiú testvér.
0: If I'm not wrong.
1: Ha nem tévedek.
0: One of my disciples is studying there, in that ashram.
1: Az egyik tanítványom abban az ashramban tanul.
0: And in that ashram it only speaks Sanskrit.
1: És ott csak szanszkritül beszélnek.
0: Like this beautiful ashram.
1: Mint ez a szép ashram.
0: And about 10, 15, 20 students.
1: 10-15-20 tanulóval.
0: And the whole village, they are only speaking Sanskrit.
1: És az egész faluban szanszkritül beszélnek.
0: And now he's learning, he speaks very good, he gives a lecture in Sanskrit.
1: És most ott tanul, nagyon jól beszél, szanszkritül tart előadásokat.
0: So anyhow, the brother and sisters, they had problems.
1: A testvéreknek problémáik voltak.
0: Very poor.
1: Szegények voltak.
0: So one day he brought the what we call the flour, the for the chapati from the grains, grain flour.
1: Egy nap a fiú hozott lisztet a csapátihoz.
0: But his sister, little sister, she's about 7 years old, 8 years old. And brother is also so. They died, parents.
1: És a 7-8 éves kis húga, a bátyósa volt sokkal idősebb, a szülők meghaltak.
0: And now sister said, brother, what can I cook? How to cook? We don't have any fire, we don't have wood, we have nothing.
1: A lány megkérdezte, hogy főzzek, nincs tűzünk, nincs tűzifánk, nincs semmink.
0: He said, okay, prepare the dough.
1: Azt mondta, jól van, gyúrd meg a tésztát.
0: And he opened his shirt, that brother.
1: A fiú kigombolta az ingét.
0: And he was sitting like this.
1: És így ült.
0: And he said, now make your chapati.
1: Most csináld meg a csapátit.
0: And fry it on my back.
1: És süsd meg a hátamon.
0: And she said, okay, brother. So she put the chapati on his skin, on bare body.
1: Azt mondta, hogy
0: no fire, nothing.
1: Azt mondta, hogy jól van, és a fiú hátára a bőrére
0: tette
1: a
0: csapátit. But he was sitting like this. And chapati was frying.
1: Ő így ült, és a csapáti megsült.
0: Changing.
1: Megfordította.
0: Very tasteful, very nice.
1: Nagyon finom lett.
0: The whole body was so hot.
1: Olyan forró volt az egész teste.
0: And when the chapati were finished,
1: amikor kész lett a csapáti,
0: he said, okay, was good. Said, yes.
1: Azt mondta,
0: jó volt,
1: igen.
0: He put the shirt, and they were eating.
1: Felvette az inget, és megették.
0: It is not a joke.
1: Ez nem vicc.
0: It was.
1: Ez volt.
0: And still people are worshipping that great saint.
1: És az emberek még tisztelik ezeket a nagy szenteket.
0: Jathagni, the fire. He could produce the heat in his body to fry the chapati.
1: Olyan forróságot tudott teremteni a testében, ami megsült a csapáti.
0: So he was Slowly, slowly, about 10 years, 15 years boy.
1: Lassan a fiú 10-15 éves lett.
0: And became very famous.
1: Híres lett.
0: So there was some other where some sadhu, mahatma.
1: Aztán volt egy másik sadhu, egy mahatma.
0: He heard that Jnandev, he's so famous, very holy. So that other sadhu said, I am the highest than him.
1: Hallotta, hogy Jnandev nagyon szent, és nagyon ismert, és azt mondta, hogy én magasabb szinten vagyok, mint ő.
0: And he's riding the lion.
1: Ő oroszlánon lovagolt.
0: So he was riding the lion. And he had a snake, big snake in his hand to beat the lion to go.
1: És egy kígyó volt a kezében, ezzel ostorozta az oroszlán.
0: And he's sitting on the back of the lion.
1: Ott ült az oroszlán hátán.
0: And he tell the lion, let's go and we will see who is that a holy boy.
1: Azt mondta az oroszlánnak, menjünk, nézzük meg, ki ez a szent fiú.
0: So that he was this saint boy and his sister, they were playing on the little wall.
1: A fiú és a két testvére egy kis falnál játszottak.
0: Like a frame behind the house.
1: Mint egy kerítés a ház mögött.
0: So a little piece was remained from other white building was broken.
1: A falból egy kis darab maradt, az épület többi része leomlott.
0: So this brother and sister, they were playing and sitting on the wall.
1: Ott játszottak a testvérek és ültek a falon.
0: Then someone said, there's one sadhu came riding the with the lion.
1: És akkor valaki azt mondta, hogy jön egy sadhu oroszlán háton.
0: She said, look, someone is riding with a lion and a snake.
1: A lány azt mondta, valaki oroszlánon lovagol kígyóval.
0: So Jnandev said,
1: Jnandev azt mondta,
0: huh, then we must go and welcome him.
1: Akkor menjünk, üdvözöljük.
0: He's bringing a living, he's living a creature, he's riding.
1: Ő egy élő lényen utazik.
0: We have this dead wall.
1: Nekünk pedig itt van ez a halott fal.
0: We will let ride with this wall.
1: Mi ezen a falon fogunk utazni.
0: Sister said, how?
1: De hogyan?
0: He said, don't, sister, sit strong. And she said, the wall, let's go.
1: Ő is stabilan hugi, és aztán mondta a falnak, hogy
0: menjünk. Wall was going towards there.
1: És a fal elindult arra.
0: Then that sadhu, the Swamiji was said, you are the great.
1: És akkor a sadhuk és ez a Swamiji azt mondta, te hatalmas
0: this
1: vagy.
0: This is not a joke. It is a story there.
1: Ez nem vicc, ez egy történet, történelem.
0: All people knows.
1: Mindenki tudja.
0: It was some century ago.
1: Néhány száz éve történt.
0: So he wrote from the Bhagavad Gita.
1: Ő írt a Bhagavad Gita-ról.
0: Commentary. He wrote the commentary.
1: Kommentárt fűzött
0: and
1: hozzá.
0: And that is one of the best.
1: És ez az egyik legjobb.
0: Very spiritual on it.
1: Nagyon spirituális.
0: So that you should buy.
1: Vegyétek meg.
0: Where we can buy?
1: Hol tudjuk megvenni?
0: Answer my friends, blowing in the wind.
1: Fújja a szél.
0: But there is one printing house.
1: Van egy nyomda.
0: And it is very cheap, very cheap.
1: Ott nagyon olcsó.
0: There in India a very rich, far rich man, a very rich merchant.
1: Indiában egy gazdag kereskedő.
0: But very, very rich.
1: Nagyon gazdag.
0: So he said, when I die, and now, what money I have, the what you get from the bank, what do you go get? Interest. Only interest in this. My money should remain there, only from the interest. And print all the holy books, all.
1: Ha meghalok, akkor a
0: Vedas, these, that, all.
1: A pénzem maradjon a bankba, és a kamatából nyomtassátok ki az összes szent könyvet.
0: The book which will be in the market, if you buy, let us say, 500 euros.
1: Ami a piacon 500 euró.
0: And in that printing house is only in 10 euros.
1: Ebben a nyomdában csak 10 euró.
0: So if you want to buy, and it is a very, very written, very good, very truth.
1: Nagyon jó és nagyon igaz, ami le van írva.
0: So this is a very good book, very good book.
1: Ez egy nagyon jó könyv.
0: Everything what Patanjali, if you want to buy the Patanjali book, my God, then you will see how good it is.
1: És ha Patanjali könyvét megveszed, azt is látni fogod, milyen jó.
0: They are all, they want to get everything. They are flying over the aeroplane to get the things quickly.
1: Még repülőre is ülnek, hogy gyorsan megkapják ezeket.
0: So Bhagavad Gita has written Vedvyasa.
1: A Bhagavad Gita-t Vedvyasa írta.
0: It is written by from the Bhagavad Gita, from the Rishi. Now, commentary he gave, he wrote, and now we are giving the commentary on it.
1: Kommentárt írt hozzá, és most kommentárokat.
0: So Vedvyasa wrote also the Bhagavad Gita.
1: Vedvyasa írta a Bhagavad Gita.
0: And Bhagavad Gita is only one sloka.
1: A Bhagavad Gita csak egy sloka.
0: And that sloka have the 18 chapters.
1: És ennek az egy szlókának van 18 fejezete.
0: Otherwise, Srimad Bhagavatam have 18,000 slokas.
1: A Srimad Bhagavatamnak 18,000 szlókája van.
0: Upanishad also, there are the best or for the Grantha is also from the Rishi.
1: Az Upanishadok úgy szintén és a legjobb Grantha a Rishitől származik.
0: The Vedas, and from the Vedas took the Srimad Bhagavad Gita.
1: Védák, a Védákból jött a Srimad Bhagavad Gita.
0: And then this all Upanishads.
1: És aztán az Upanishadok.
0: Upa means near.
1: Upa azt jelenti közel.
0: Sad means the disciple.
1: Sad a tanítvány.
0: So the disciple sit near the master and learns. That is called Upanishad.
1: A tanítvány odaül a mesterhez és tanul, ez az Upanishad.
0: The name of this Upanishad. Now you are sitting in front of me.
1: Most itt ültök előttem.
0: I'm not like that rishis.
1: Nem vagyok olyan, mint azok
0: a rishis. But still I'm here sitting, and you are sitting. This is one of the best photo you can have, that this is a Upanishad. Which Upanishad? The yoga in daily life Upanishad.
1: De mégis én itt ülök, és itt ültök előttem. Ez a legjobb kép, amitek lehet. Ez az Upanishad, a yoga mindennapi életben Upanishad.
0: So now we have to know at least from the Upanishads is also yoga.
1: Tudnunk kell, hogy az Upanishadokban is yoga
0: van. Hatha yoga. Which Hatha yoga is not in the Patanjali.
1: olyan hatha joga, ami nincs Patanjalinál.
0: And Patanjali yoga is very great.
1: A hatha joga nagyszerű.
0: So kriya yoga, bhakti yoga, hatha yoga, many yogas.
1: Sok-sok yoga.
0: Sahaj yoga, many yogas. So we shall learn and to know about this parts of the yogas.
1: Tanulnunk kell erről a jogának ezekről a részeiről, és tudnunk kell ezt.
0: So the Garanda yoga, Shiva yoga, there's many others.
1: Sok-sok más van.
0: So we will get this, and this we should learn.
1: Ezt majd összegyűjtjük, és ezt kell megtanulnunk.
0: Not only always asanas and this yoga and then this, and this is good for body, this is Ayurveda and that is good. What you call the Ayurveda, in Ayurveda there is yoga, and this yoga which they are talking about yoga is just a little part.
1: Nem csak arról van szó, hogy ászanák és ilyen-olyan jóga, ami jót tesz a testnek, meg Ayurveda. Az Ayurvédában is van jóga, de ez az egésznek csak egy kis része.
0: So, Hatha yogi is a Shiva.
1: Shiva a hatha yogi.
0: And you know the story about Shiva?
1: Ismeritek Shiva történetét?
0: And Parvati, and that one yogi, in the night he was frying his chapati.
1: Shiváról, Parvatiról és a jogiról, aki éjjel sütötte a csapátiát.
0: I told you.
1: Elmondtam nektek.
0: Many times.
1: Sokszor.
0: So, in this all, the chakra and kundalini, there is the science of the humans.
1: És ezektől ered a csakrák és a kundalini, az ember tudománya.
0: And so don't think the kundalini is something like a miracles or something different. Magics.
1: Hogy a kundalini az varázslat vagy csodák vagy ilyesmi.
0: Magic is you yourself.
1: Te magad vagy a varázslat.
0: What a magic you were born.
1: Micsoda varázslat, hogy megszülettél.
0: What a magic you came to mother's body.
1: Micsoda varázslat, hogy az anyád testébe
0: kerültél. What was the magic that you were developing?
1: Micsoda varázslata, hogyan kifejlődtél.
0: And you were born.
1: Megszülettél.
0: You are studying.
1: Tanultál.
0: You are doing everything.
1: Mindent csinálsz.
0: And then we will go.
1: Aztán elmegyünk.
0: We should pray not that I should not die.
1: Ne azért imádkozzunk, hogy ne halljunk meg.
0: We will die in any case.
1: Mindenképpen meghalunk.
0: Sooner or later.
1: Előbb vagy utóbb.
0: And God is so gracious. He doesn't tell us that when you will die.
1: Isten olyan kegyes, hogy nem mondja el, mikor halsz meg.
0: And that is just finished.
1: Hanem csak vége.
0: So we don't know.
1: Nem tudjuk.
0: Don't think that after 150 years, then I will die.
1: Ne gondold, hogy majd 150 éves koromban halok meg.
0: Maybe someone dies after 1 month, child born.
1: Talán van, aki egy hónapos korában meghal.
0: This is in the Supreme's hands.
1: Ez a legfelsőbb kezében van.
0: But this is for as a yogic and chakras to prayer and meditate and come to the highest consciousness.
1: De ami a jogikus és a csakrákkal kapcsolatos, hogy imádkozz és meditálj, hogy eljuss a legfelsőbb tudathoz.
0: So, many different parts of the yoga.
1: A yoga sok különböző része.
0: But asanas and pranayams keeps more for our health.
1: De az asanák és a pranayamák inkább egészségesen tartanak.
0: And there is also nourishment.
1: És aztán van a táplálkozás.
0: It's called the ahara. Ahar, vihar, achar, vichar. Ahar means the nourishment, food.
1: Ahar a táplálék, az étel.
0: Eat natural, very natural.
1: Egyél nagyon természetes dolgokat.
0: whatever vegetable you bring also, it should not be more than half a day or one day, then is not eatable.
1: Bármilyen zöldséged is van, ne legyen fél napnál, egy napnál idősebb, akkor már nem ehető.
0: Or you dry it.
1: Vagy kiszárítod.
0: Dry in the sun.
1: Szárítsd meg a napon.
0: And then preserve it.
1: És aztán el tudod tenni.
0: But you're keeping in the fridge.
1: De a hűtőben.
0: It is like one life is died and will come again thy light there.
1: Egy élet meghalt, és egy másfajta élet kezdődik ott.
0: So that's what they call nowadays the egg bank. Egg bank.
1: Ez a petesejt bank.
0: And I did not know.
1: Nem tudtam erről.
0: I was in Czech, Brno.
1: Csehországban voltam, Brnóban.
0: And there was our Dr. Martin.
1: Ott volt Dr. Martin.
0: And always the people push me, come then look your health on this and that and that.
1: És az emberek mindig mondták, hogy gyere az egészségedet, nézzük meg ezt azt.
0: So, there was one poster.
1: És volt egy plakát.
0: And said, you can reserve the bank eggs. I said, so many eggs they are eating, so then no more eggs available.
1: A petesejt és a tojás ugyanúgy van angolul, tehát azt gondoltam, hogy mi az, hogy petesejtbank, hogy tojásbank, olyan sok tojást tesznek, hogy nincs elég, és már ezt is el kell tárolni.
0: I have nothing to do with such things.
1: Nekem semmi dolgom ilyesmivel.
0: So I told Mansa Devi, I said, why the Czech people have no more eggs?
1: És megkérdeztem Mansa Devitől, miért nincs több tojása a cseheknek?
0: She said, no, no, this is egg a bank.
1: És azt mondta, hogy nem, ez petesejt.
0: But why not in farmhouse?
1: Vagy tojásbank, de miért nem a farmon?
0: Then she explained me.
1: És akkor elmagyarázta.
0: I said, oh, that's it. Then it's very easy, women. Get a child.
1: És erre azt mondtam, hogy ó, hát akkor ez van, értem, ez nagyon könnyű, hölgyek, legyen gyereketek.
0: Tell the men, back, go out.
1: Küldjétek ki a férfiakat.
0: But this all is abnormal.
1: De ez nem normális.
0: It is the different.
1: Ez más.
0: That is something is coming stolen, and something is coming with the love.
1: Vagy ellopnak valamit, vagy szeretettel jön.
0: Feeling.
1: Érzéssel.
0: Feeling with the goodness to have a child.
1: Jó érzésekkel, hogy most gyerekünk lesz.
0: But if one does not get,
1: de ha valakinek nem sikerül,
0: then if someone want to have a child, in any case, the ladies have desires.
1: És mégis szeretne gyermeket.
0: Because that is the nature of the God.
1: Mert ez Isten természete.
0: So then it's okay.
1: Akkor rendben van.
0: So there is, the life is coming. But life becomes with happiness, joy, and we love the child. Everybody will say, hi, hello, are you? Everyone. But then slowly, you have got old, 90 years, old years, then of course the parents are a burden.
1: Jön egy új élet, akkor boldogságot, örömet hoz, mindenki szereti a gyerekeket, azt mondja, hogy ó, hello, szia, de aranyos vagy, de aztán ahogy idősödnek, 90-100 évesek lesznek, a szülők teherré válnak.
0: Wives will say to husband, your mother and your father is a burden for us. Cannot be sent to some old house.
1: A feleség azt mondja a férjnek, a szüleid teherré váltak számunkra, nem küldhetnénk őket az idősek otthonába?
0: When you were born, we would also send you somewhere.
1: Amikor megszülettél, mi is elküldhettünk volna valahová.
0: Your mother And your father was so much taking care of you.
1: Az édesanyád és édesapád annyira odafigyeltek rád.
0: Even they didn't went to holiday somewhere.
1: Még nyaralni sem mentek
0: el. And all the times looking after child.
1: Mindig csak a gyermekkel foglalkoztak.
0: That time your parents did not say that we don't need them. Send her to kindergarten for 10 years, then we will see.
1: Akkoriban nem mondták azt a szülők, hogy nem érdekel, rakjátok be az óvodába 10 évre, aztán meglátjuk.
0: Therefore, don't run behind the money.
1: Ezért ne fuss a pénz után.
0: But let your parents in your house.
1: Hanem hagyd a szüleidet a házadban.
0: Evening, come and tell them how are you.
1: Este kérdezd meg tőlük, hogy vagytok.
0: And you know, our old parents, very old parents, they will love you very much when you come at home, like when you were little child.
1: Az idős szülők nagyon szeretnek téged, amikor este hazamész, pont úgy, mint amikor kisgyerek voltál.
0: That one has a luck, that have destiny, such a father, parents, and such a children.
1: Szerencsés, jó az a sorsa, ahol ilyenek a szülők és ilyenek a gyerekek.
0: They will go first on that path.
1: Először ők mennek azon az úton.
0: Yes. It will go straight to the highest level.
1: Egyenesen a legfelsőbb szintre.
0: I cannot tell if you are going to moksha immediately.
1: Nem mondhatom, hogy rögtön a moksába jutsz-e.
0: Many things we have done.
1: Sok mindent csináltunk.
0: So in this life we cannot go now to moksha.
1: Úgyhogy ebben az életben nem mehetünk rögtön a moksába.
0: Because you did not know before.
1: Mert korábban nem tudtad.
0: Many you came to me now.
1: Sokan most jöttetek hozzá.
0: And you are listening from me these things.
1: És tőlem halljátok ezeket.
0: Otherwise many people say, no, stupid.
1: Különben sokan azt mondják, hogy hülyeség.
0: I don't know, but someone said, in some countries there is ice, very cold, very cold.
1: Különben azt mondják, hogy bizonyos országokban nagyon-nagyon hideg jég van.
0: And they give alcohol.
1: Alkoholt öntenek rá.
0: To the parents, old parents.
1: Az idős szülőknek.
0: And then put them on ice cream, very ice.
1: És kiteszik a jégre.
0: And snow on it.
1: És betemetik hóval.
0: Morning when they come.
1: Reggel, amikor jönnek.
0: The ice in the mouth.
1: Jég fagy a szájukba.
0: When your father or your mother, when you were little and took was crying always, gave you something and put on the ice, what would you think, my dear?
1: Amikor kicsi voltál és mindig sírtál, a szüleid kidaktak a hóra. Mit
0: so
1: gondoltál
0: child,
1: volna akkor?
0: Child and old, they are the same.
1: A gyerekek és az idősek ugyanolyanok.
0: So, if you want to get more good, what we call the sukha, or more blessings, then please with the old people, your parents.
1: Ha több szukhát, több áldást szeretnél, akkor legyél a szüleiddel, az idősekkel.
0: Yes. So this is a many, many different part, but same time, as far as you will continuously meditate, practice in your chakras, kundalinis, etc., in our subject, you will become more and more and more spiritual, higher consciousness, and you will go to the great, great light of the God.
1: Sok különböző dolog van, de hogyha rendszeresen gyakorolsz és meditálsz a kundalinról és hasonlókról, akkor egyre följebb és följebb kerülsz az isteni fényhez.
0: But when we are running behind the money,
1: ha a pénz után futunk,
0: and go to that country and go there and there, this is a different.
1: Elmegyünk ebbe meg abba az országba, az más.
0: In all the time people who had little house and little garden, they survive from this.
1: Régen az embereknek volt egy kis háza, egy kis kertje, és ebből éltek.
0: They were very happy.
1: Nagyon boldogok voltak.
0: Neighbors giving to you something, you were giving them something, very happy.
1: A szomszédok adtak valamit, te is adtál nekik valamit, nagyon boldog.
0: That time they did not have many facility.
1: Akkoriban nem volt sok fajta lehetőség.
0: But they were happy.
1: De boldogok voltak.
0: And now we have everything.
1: Most megvan minden.
0: But still we are not happy.
1: De mégsem vagyunk boldogak.
0: So yoga, we have to come this karma yoga.
1: El kell jutnunk a karma yogához.
0: Bhakti yoga.
1: Bhakti yogához.
0: Jnana yoga, Raj yoga. This is a very important for us.
1: Ez nagyon fontos számunkra.
0: There are many yoga, no asana at all.
1: Sok jogában
0: no
1: nincs pranayama, nincs pranayama.
0: So that is also part of a yoga.
1: Ez is a yoga része.
0: So every master is different.
1: Minden mester más.
0: One came from Budapest.
1: Az egyikük Budapestről jött.
0: And one came from Ljubljana.
1: A másik Ljubljanából.
0: One came from Vienna.
1: Aztán a következő Bécsből.
0: So everyone had a different path.
1: Mindenkinek más útja van.
0: But at one we when we'll come to that highest consciousness, then we are all one.
1: De amikor eljutunk a legfelsőbb tudathoz, ott mindegyek vagyunk.
0: So, Kundalini. So we spoke about Kundalini many times.
1: Sokszor beszéltünk a Kundaliniről.
0: Last week we had a very nice about Kundalinis.
1: Múlt héten nagyon szép volt a Kundaliniről.
0: So the Kund is like a water whale.
1: Kund a kút.
0: And like a water whale. And that there is a water.
1: És ott a víz.
0: Or the ring.
1: Vagy gyűrű.
0: The ring means whole universe.
1: A gyűrű az egész univerzumot jelenti.
0: Moon is round, sun is round, our earth is round.
1: A hold, a nap, a földünk kerek.
0: Similarly, that's why the kund. And kund means also deep.
1: Ezért a kunda azt is jelenti mély.
0: And so our consciousness is very deep down.
1: A tudatunk nagyon mélyen lent van.
0: Which is with like animals behavior.
1: Az állati viselkedéseknél.
0: And different.
1: És más.
0: Slowly, slowly we come up. Svadhisthan chakra.
1: Lassan-lassan felemelkedünk a Svadhisthan
0: chakrához. So this evening we will once more again bring the chakra and we can make a screen there.
1: Ma este megint a csakrákról lesz szó, és kivetítjük.
0: So we will go walk for a walk. We will have a first prayer. Then little dark.
1: Elmegyünk
0: then
1: sétálni.
0: So as the about Kundalini and chakra.
1: Elmegyünk sétálni, aztán lesz ima, és amikor már besötétedett, akkor mutatunk képeket
0: so
1: a Kundalini-ről.
0: So my dear, there are many, many yoga. Many yoga.
1: Sok-sok yoga van.
0: Now one person have made name also one yoga.
1: Valaki szintén csinált egy jogát.
0: Why not? Very good.
1: Miért nem nagyon jó?
0: And that's called the chair yoga.
1: A szék yoga.
0: I forgot another, but I could be in beginning I could also do.
1: Elfelejtettem, különben az elején én is csinálhattam
0: and
1: volna.
0: And that was great and very good.
1: Nagyon jó volt.
0: The elderly person or who is not very well physically.
1: Az idősek vagy, akik fizikailag nincsenek túl jól.
0: Then let them sit on the chair.
1: Ők ülhetnek széken.
0: And practice yoga like this.
1: És úgy gyakorolnak jogát.
0: So don't make these people unhappy that they cannot practice or do something.
1: Ne szomorítsd őket, hogy ők nem gyakorolhatnak, vagy nem csinálhatnak valamit.
0: So do it with your grandparents.
1: Csináld a nagyszüleiddel.
0: They will be very happy.
1: Nagyon boldogok lesznek.
0: So, if you are doing in your city or village,
1: ha a faludban, városodban csinálod,
0: the chair yoga,
1: és meghirdeted, hogy szék yoga,
0: many, many will come.
1: Sokan jönnek.
0: And these elderly people, they have a little bit committee or the group.
1: Az idősek csoportja.
0: So, what is name? Chair yoga. There was just now one Swamiji in London where I was.
1: Volt egy Swamiji Londonban, ahol voltam.
0: And his name is Smiling Yogi.
1: Őt mosolygó jóginak hívják.
0: Smiling Yogi.
1: Mosolygó jógi.
0: And he doesn't stay more than 2 or 3 days somewhere.
1: Nem marad sehol 2-3 napnál többet.
0: He's traveling around the world.
1: Az egész világon utazik.
0: Smiling with whatever he's see or even somebody speaking and like, he's always smiling.
1: Bármit lát, vagy bármit mondanak, ő mindig mosolyog.
0: It's okay.
1: Jól van.
0: That's enough.
1: Ez elég.
0: So he's smiling and smiling, make everybody smiling.
1: Mosolyog, mosolyog, és ezzel másokat is mosolygásra késztet.
0: So it is said that how many muscles we have in body.
1: Azt mondják, hány izom van a testben.
0: And when you are angry,
1: ha dühös vagy,
0: then all muscles are in tension.
1: Minden izom megfeszül.
0: But if you smile,
1: ha mosolyogsz,
0: then only these 3 muscles of the mouth can relax all muscles.
1: Akkor a száj körüli 3 izom ellazítja az összes többit.
0: So just be kind.
1: Csak légy kedves.
0: Smile.
1: Mosolyogj.
0: And then all muscles are relaxed.
1: És akkor minden izom ellazul.
0: And if these 3 with the anger, then all muscles are like this.
1: Ha ez a 3 haragos, akkor pedig az összes izom.
0: That he is calling yoga.
1: Ezt is jogának hívják.
0: And then one, you know, long ago I met him in the San Francisco.
1: És aztán van valaki ismeritek, régen találkoztam vele San Franciscóban.
0: And there was a very big conference.
1: Volt egy nagy konferencia.
0: So there was one man moving there.
1: Volt egy ember.
0: Yellow dress.
1: Ki ott mozgott sárga ruhában.
0: And he's called Laughing Yogi.
1: Őt pedig nevető yoginak hívták.
0: And you know now that, yes?
1: Ismeritek, igaz?
0: Who knows the Laughing Yogi?
1: Ki ismeri a nevető yogit?
0: 1, 2, 3, 4 and 5. You know that? You know that?
1: 5-en. Ismeritek?
0: No. No, they don't know. If we make you will be all. You can do it.
1: Csinálhatjátok?
0: And really he came and now he has a in the aeroplane.
1: Tényleg eljött.
0: When he came in the aeroplane and he said, oh, don't worry, long way, we should laugh. And he said, yes, then all stand up and all was laughing.
1: És amikor felszállt a repülőre, azt mondta, hogy hű, egy hosszú repülőút, milyen jó, akkor most nevessünk, és felálltak, és mindannyian nevettek.
0: And he said, the power is too strong.
1: Azt mondta, a hatalom
0: while
1: túl erős.
0: While sitting you cannot. You must have your legs solid on the ground.
1: Ülve nem tudjátok, csak úgy, hogyha stabilan álltok.
0: And then laugh.
1: És nevetett.
0: So we can do perhaps while sitting laughing.
1: Mi nevethetünk ülve.
0: So our lecture is finished.
1: Az előadásnak vége.

0: Ipna Ramba Guana Ki Jai, Sri Sri Alak Puriji Mahadeva Ki Jai, Simara Krishna Bhagwana Ki Jai, Vishva Guru Mahamandaleshwa Paramhans Swami Maheshwarananji Guru Deva Ki Jai, Satsanatan Dharma Ki Jai, Ajki Ananda Ki Jai, Sabarishi Muni Mahatma Ki Jai, Mata Pita Guru Deva Ki Jai. Hari Om, dear brothers and sisters.
1: Hari Om, kedves testvéreim.
0: Here in the hall of VEP and around the world.
1: VEP-i teremben és mindenhol a világon.
0: Swamiji gave me the occasion to speak some words to you on this wonderful morning.
1: Swamiji lehetőséget adott nekem, hogy néhány szót szóljak ezen a szép reggelen.
0: I will speak first about Guru Purnima. And afterwards about a book which I was writing.
1: Először a Guru Purnimáról beszélek, és aztán egy könyvről, amelyet írtam.
0: Brahmanandam paramasukadam kevalam jnanamurtim dvandaditam gaganasadrasyam tasmasyadilakshyam ekam.

0: Anakija, Vishwaguru Mamandaleshwa Paramhanswami Maheshwaranandji Gurudeva Kija. Dear brothers and sisters, yesterday and also on Thursday, we had the big blessing to witness the Guru Purnima Satsang and the Darshan of Swamiji.
1: Tegnap és már csütörtökön is abban a nagy áldásban részesültünk, hogy Swamiji Guru Purnima Satsangján lehettünk.
0: This celebration was also through the presence of our Pandit, very traditional and very beautiful, and touched our heart.
1: És a mi panditunk jelenlétének köszönhetően nagyon hagyományos módon zajlott le ez az ünnepség, és nagyon megérintette a szívünket.
0: And yesterday the whole day I was thinking on the word Guru Purnima.
1: Tegnap egész nap ezen a kifejezésen gondolkodtam, hogy Guru Purnima.
0: Everybody of you knows what means Gu and what means Ru.
1: Mindannyian tudjátok, mit jelent a Gu és a Ru.
0: Darkness and light.
1: Sötétség és fény.
0: But the question is, what is the light?
1: De a kérdés az, mi a fény?
0: We have to have a clear vision

0: Holy Guruji often used to say in satsang, and many times when he had a small satsang with one or two person also, he used to say often very nice slogan.
1: Holy Guruji je često govorio na satsangu, bilo da je u pitanju veliki satsang ili satsang sa svega jednim ili dvoje ljudi, jedan lep slogan je imao.
2: Holy Guruji, akkor, hogyha satsangot tartott, akár sok embernek, akár egy-kettőnek, mindig mondott egy szlogent.
0: Manushy svayam apna mitra hai, aur svayam hi apna shatru hai. Oh, yes. The man is himself is his friend and also the enemy.
1: Čovjek je sam svoj prijatelj, a to također i svoj neprijatelj.
2: Az ember a saját maga barátja, de az ellensége is.
0: It means you create the friends and you create the enemy.
1: To znači da sami stvarate prijatelje i sami stvarate neprijatelje.
2: Te vagy az, aki barátokat teremtesz magadnak, és te vagy az, aki ellenségeket.
0: Guno se hi manushya hai, guno se hi ishwar hai, guno se hi rakshas hai, aur guno se hi danav hai. But by the quality, the human is a human, divine or god or a devil.
1: Prema osobinama čovjek je čovjek ili bog ili demon.
0: Mahatma Gandhiji said, be the change you want to see.
2: Az ember az, aki a minőségeket teremti maga körül, akár isteni, akár emberi, akár démoni, akár isteni minőségeket. Mahatma Gandhiji azt mondta, hogy légy az a változás, amit látni akarsz.
1: Mahatma Gandhiji je rekao, budi promena koju želiš da vidiš.
0: It means what you would like to see, first you should change yourself in that way.
1: To znači da
0: then
1: ono,
0: you can see.
1: Da ono što bi želeo da vidiš, prvo ti treba da promeniš i napraviš, onda možeš videti.
2: Ez azt jelenti, hogy amit magad körül látni akarsz, azt először magadban változtasd meg.
0: If you want to see the friends, then you should become first friend.
1: Ako želiš videti prijatelje, tada prvo trebaš postati prijatelj.
2: Ha barátokat akarsz látni, először válj baráttá.
0: And if you become, want to see the enemy, then you should first become enemy.
1: Ako želiš videti neprijatelje, onda prvo trebaš postati neprijatelj.
2: Ha ellenségeket akarsz látni, akkor válj ellenségé.
0: Also Guruji used to say, prem hi jivan hai, love is the life.
1: Također je Guruji govorio, prem hi jivan hai, ljubav je život.
2: Guruji azt is szokta mondani, hogy a szeretet az élet.
0: Because life is God.
1: Jer život je Bog.
2: Mert az élet Isten.
0: God is love, love is God. God is love, love is life, life is God.
1: Bog je ljubav, ljubav je Bog. Bog je život, život je ljubav, ljubav je Bog.
2: Mert az Isten az élet a szeretet Isten.
0: Therefore it is said, if you can't dry the tears of others, then at least you should not become the cause of the tears.
1: Zato je rečeno, ako ne možeš osušiti suze drugih ljudi, onda bar nemoj biti njihov uzrok.
2: Mert ha nem tudod mások könnyeit felszárítani, akkor legalább ne legyél azok okozója.
0: We are born as a human.
1: Mi smo rođeni kao ljudi.
2: Emberként születtünk.
0: But to remain human life long is not an easy job.
1: Ali ostati doživotno čovjek, to nije lak posao.
2: De hogy emberek maradjunk egy életen át, az nem könnyű.
0: What makes you human?
1: Šta vas čini čovjekom?
2: Mi tesz emberré?
0: What is the qualities of the human?
1: Koje su ljudske osobine?
2: Mik az ember minőségei?
0: And what are the values of those human qualities?
1: I koja je vrednost tih ljudskih osobina?
2: Šmik ezeknek a minőségeknek az értékei.
0: If you know the qualities of the human life, then you will try to remain the human.
1: Ako poznajete osobenosti ljudskog života, onda ćete nastojati da ostanete čovjek.
2: Ha ismered az emberi élet minőségeit, értékeit, akkor megpróbálsz ember maradni.
0: Because then you will realize what means these qualities, what is the value of these qualities.
1: jer tako ćete spoznati šta je značenje i šta je vrednost tih osobina.
2: Mert akkor rájössz, hogy mi ezeknek a minőségeknek az értéke.
0: And when you will know the values of the human life and the qualities, then you will understand what means human rights.
1: A kad budete razumeli vrednost i osobine ljudskog života, onda ćete tek razumeti ljudska prava.
2: És hogyha megérted, hogy mi az emberi élet értéke és minősége, akkor rájössz arra, hogy mik azok az emberi jogok.
0: Human is born as a protector, not as a destructor.
1: Čovjek je rođen kao zaštitnik, a ne kao razoritelj.
2: Az ember védelmezőnek, nem pusztítónak született.
0: Those who awake the human qualities, realize the human qualities, that person Narse Narayan ban jata hai, that becomes from human to God.
1: Onaj koji spozna i realizuje, ostvari u sebi ljudske osobine, taj tada postaje božanski, postaje kao Bog, od čoveka do Boga.
2: Azok az emberek, akik felismerik és megvalósítják ezeket az értékeket, emberből Istenné válnak.
0: To develop the qualities or to lose or destroy the qualities is in your hands.
1: Razviti te osobine ili ih izgubiti i uništiti, to je u vašim rukama.
2: Az, hogy kifejleszted vagy elveszíted ezeket a tulajdonságokat, a te kezedben van.
0: In one college, there were

0: some children or students, they were not so kind or nice to the professors.
1: Na jednom koleđu bili su neki studenti koji nisu bili tako baš dobri i fini prema profesoru.
2: A főiskolán voltak olyan diákok, akik nem voltak túl jók a professzoraikhoz.
0: And especially one student, he was very jealous always towards the professor.
1: Posebno je jedan student uvek bio ljubomoran na profesora.
2: Különösen egy diák nagyon féltékeny volt a professzorára.
0: Jealousy is something can be any time awakened in you.
1: Ljubomora je nešto što se u bilo kom času može probuditi u vama.
2: A féltékenység bármikor felébredhet benned.
0: You can be jealous to your master.
1: Možete biti ljubomorni na svog učitelja.
2: Még a mesteredre is lehetsz féltékeny.
0: And many of you are, no?
1: I mnogi od vas jesu, zar ne?
0: Say the truth, no? Yes.
1: Recite istinu.
2: Sokan vagytok is, mondjátok meg az igazat.
0: Our master can be jealous towards disciples.
1: Ili učitelj može biti ljubomoran na učenike.
2: Esetleg a mester válik féltékenyre a tanítványra.
0: Because when the distraction comes, then the students try to make master jealous for their own sake of their own distraction.
1: Kada dođe vreme destrukcije, razaranja, onda učenici pokušavaju napraviti učitelja ljubomornim i to onda bude njihova vlastita propast.
2: Mert amikor jön a pusztítás, akkor a tanítványok a mester teszik féltékenyé a pusztítás érdekében.
0: There was a rishi living in forest, a hermit.
1: Jednom je živeo jedan mudrac, pustinjak, u šumi.
2: Volt egy rishi, egy remete, aki az erdőben élt.
0: And that time those who want to learn our spirituality or be best student, they had to live with the rishi there in the forest.
1: U to vreme oni koji su želeli da nauče nešto o duhovnosti, da budu duhovni učenici, morali su živeti neko vreme sa rišijem i sa tim pustinjacima u šumi.
2: Es abban az időben, akik tanulni akartak, a rišivel az erdőben éltek.
0: They were doing all the work, the students.
1: Učenici su radili sav posao.
2: Minden munkát elvégeztek a diákok.
0: Going with the cows grazing.
1: Izvodili su krave na pašu i starali se o njima.
2: Megfejték a tehenet.
0: Milking the cows.
1: Muzli.
2: Legeltették.
0: Bring the wood for the fuel.
1: Donosili su drva za ogrev.
2: Fát hoztak a tűzre.
0: Cooking, cleaning.
1: Za kuvanje.
2: Megfőztek, kitakarítottak.
0: There was one student who was very brilliant.
1: Bio je jedan među tim učenicima koji je bio veoma pametan.
2: Volt egy briljáns tanítvány.
0: And master was proud of him.
1: Učitelj je bio ponosan na njega.
2: És a mester büszke volt rá.
0: Other disciples, they were jealous.
1: Ostali učenici su bili ljubomorni.
2: Más tanítványok féltékenyek voltak rá.
0: And they said, what can we do that master will send away this student and will not have any more here?
1: I razmišljali su šta bismo mogli učiniti da učitelj ovog izvanrednog učenika otpravi i da ga se nekako rešimo.
2: Azon gondolkoztak, hogy mit tehetnének, hogy a mester elküldje innen ezt a tanítványt, hogy ne legyen itt.
0: They said, okay, we shall create dispute in the mind of the master.
1: Treba da kreiramo izvesnu raspravu u umu učitelja.
2: Azt gondolták, vitát gerjesztünk a mester elméjében.
0: And this works.
1: A to radi, funkcioniše.
0: You know many people who don't come to me, you send them SMS and the telephone and fax and emails and you are trying to put this person away from Swamiji. Though you don't want, but you are jealous, try to push this person away.
2: És ez működik. Telefonáltok, e-mailt írtok, faxot írtok, SMS-t, annak érdekében, hogy ezt a személyt távol tartsátok Swamiji-től.
1: Događa se da se šalju SMS-ovi, da se telefonira, šalju se e-mailovi i na taj način se neka osoba može udaljiti od Swamiji-a.
0: And one day when master came there,
2: és egy nap, amikor a mester odaért,
1: i jednom kada je učitelj došao,
0: all were talking. Students were standing and talking.
2: Néhány tanítvány ott beszélgetett.
1: Nekoliko učenika je stajalo i razgovaralo.
0: Well, that student is a very wise, even better than our master.
2: Nos, ez a tanítvány nagyon bölcs, jobb, mint a mesterünk.
1: Rekli su taj i taj učenik je baš mudar, veoma je mudar, čak je mudri od našeg učitelja.
0: Other one said, yes, you know, even the wife of this Rishi, our master's wife, she also declared this boys must more wiser than our master.
2: Igen, igen, még a mesterünk felesége, a Rishi felesége is azt mondta, hogy ez a fiú okosabb, mint a mester, bölcsebb.
1: Znate da je čak i žena našeg učitelja izjavila kako je taj učenik mudriji od našeg učitelja.
0: And master heard this.
2: És a mester meghallotta.
1: A učitelj je to čuo.
0: He said, what are you talking?
2: Miről beszéltek?
1: Šta vi to pričate?
0: He said, no, we are talking how good is your student.
2: Csak arról beszélünk, hogy milyen jó a tanítványom.
1: Mi samo govorimo o tome kako je dobar tvoj učenik.
0: But we were thinking that we hope we will not lose you.
2: De attól féltünk, hogy téged veszítünk el.
1: Ali razmišljali smo kako se nadamo da nećemo izgubiti tebe.
0: And now master begins to think.
2: És aztán elkezd gondolkozni a mester.
1: I sad učitelj počinje da razmišlja.
0: And they brought the master so far that master said one day, you have no any more place here in the ashram, you have to go.
2: És addig elmentek, hogy egy napon a mester azt mondta, hogy nincs több helyetek az ashramban, mennetek kell.
1: I doveli su učitelja do tačke da je on rekao tom učeniku, za tebe ovde više nema mesta, otiđi.
0: But the other students, they suffered this karma.
1: Ali ostali učenici su trpeli tu karmu, pretrpeli su je.
2: Da többi tanítvány elszenvedte ezt a karmát.
0: So sometimes you don't know, but you are causing these problems and you kill the feeling of someone's.
1: Vi ponekad niste svesni, ali stvarate problem i stvarate takvu vrstu karme ubijajući nečija osjećanja.
2: Néha nem tudod ugyan, de te okozod ezt a problémát, és valakinek az érzéseit megölöd.
0: And who is jealous to you will speak more sweet language to you.
1: A onaj koji je ljubovoran na vas, govorit će slatkim jezikom.
2: Aki féltékeny rád, az még édesebb nyelven fog hozzád beszélni.
0: In India we say, if one dies from the sugar, why do you give the poison?
1: U Indiji kažemo, ako neko...
0: Budse mrdu djer, kako da je?
1: Ako neko umire od šećera, čemu davati otrov?
2: Indijában azt mondják, hogy ha a cukor is öl, minek adsz mérget.
0: So, you know many you are sitting here what you did and what you are still doing.
1: Vi koji ovde sedite, mnogi od vas znaju šta su činili i šta još čine.
2: Sokan, akik itt ültök, tudjátok, mit tettetek, és még mindig mit tesztek.
0: So the one student who was a little jealous to his professor,
1: tako je na onom koleđu, onaj student koji je bio malo ljubomoran na profesora,
2: az a diák, aki féltékeny volt a professzorára,
0: he was jealous that how is possible that the professor knows everything.
1: Bio je ljubomoran zato što mučilo ga je to kako je moguće da profesor uvek sve zna.
2: Arra volt féltékeny, hogy, hogy tudhat a professzor mindent.
0: Any question I ask him, he answers.
1: Šta god da ga pitam, on odgovori.
2: Bármit kérdezek tőle, válaszol.
0: And I'm standing in front of him like a stupid one.
1: A ja stojim pred njim kao budala.
2: Úgy állok előtte, mint egy hülye.
0: But today I will ask him one question.
1: Ali danas ću mu postaviti jedno pitanje.
2: Da ma kérdezek tőle valamit.
0: And he will not know the answer.
1: A on neće znati odgovor.
2: És nem fogja tudni a választ.
0: Then I will gently smile.
1: Tada ću se nežno nasmešiti.
2: Akor djengedam mošojgok.
0: That is smile of a jealous person.
1: To je osmeh ljubomorne osobe.
2: A féltékeny ember mošojával.
0: In Austria they said, when they said you go Scott, this guy smiling like this, yes, Scott. The face language. It means those who are jealous, if you greet them, Gurskot, they will smile little, Gurskot, but turn back and say, so inside is burning.
1: Svamiđi objašnjava jezik lica, na primjer u Austriji, kad nekog pozdravite sa blagim osmehom, čim se, ako ste ljubomorni pritom, čim se okrenete, napravit ćete neko namrgođeno lice.
2: Ausztriában azt köszönik, hogy Isten köszöntsön, mosolyognak, de közben pedig így csinálnak a testbeszédük révén.
0: I mean Austria.

0: Ez azt jelenti, hogy legyőztem.
1: Oh, my, that will be my happiness, the endless happiness.
0: Dulce viti moja bezkrajna sreć. Ez lesz az én végtelen boldogságom.
1: To insult my master in front of all.
2: Da uvredim svog učitelja pred svima.
0: Mindenki előtt inzultálni a mesteremet.
1: So all students were already there.
2: Svi studenti su već bili na okupu.
0: Az összes tanítvány ott ült már.
1: And his naughty one came later.
2: A taj nevaljali je došao kasnije.
0: A csintalan késett.
1: And he caught a small bird in his hand.
2: I uhvatio jednu malu pticu i držao je u šaci.
0: És kismadár volt a kezében.
1: And wrapped with little cloth.
2: I omotao je sa nešto tkanine.
0: Kis ruhadarabba körül tekerve.
1: And holding on the back both hands.
2: The
1: master don't see.
2: Obe ruke je držao na leđima, tako da učitelj ih nije mogao videti.
0: És mindkét kezét a háta mögé rejtette, hogy a mester ne lássa.
1: I will ask the professor or master, master, what is in my hand?
2: Pitaću profesora ili učitelja, učitelju, šta je u mojoj ruci?
0: Megkérdezem a professzort vagy a mestert, hogy mester, mi van a kezemben?
1: And he will not know the answer, and I will say, you see, you also don't know.
2: On neće znati odgovor, a ja ću reći, vidiš, i ti ne znaš.
0: Nem fogja tudni a választ, és azt fogom mondani, na, te se tudod.
1: And he asked, sir, I'm sorry to be late.
2: Došao je i rekao, gospodine, izvinjam se što kasnim.
0: Azt mondta, uram, sajnálom, hogy késtem.
1: But I am proud of you, my master.
2: Ali ja sam ponosan na tebe, učitelju.
0: De büszke vagyok rád, mesterem.
1: You are great. Simply great.
2: Ti si jednostavno veličanstven.
0: Nagyszerű vagy, egyszerűen nagyszerű.
2: Mudar.
1: Knower of everything.
2: Znalac svega.
0: Mindenek tudója.
1: No one can defeat you.
2: Niko te ne može pobediti.
0: Senki nem tud legyőzni téged.
1: Therefore, about others I don't know, but myself is very proud of you. And I am so proud to be your pupil.
2: Tako da ne znam za ostale, ali ja sam sam izuzetno ponosan što sam tvoj student.
0: Másokról nem tudok nyilatkozni, de én nagyon büszke vagyok, hogy a tanítványod vagyok.
1: And master said, yes, come on, what is in your mind?
2: A učitelj je rekao,
1: why are you giving so many flowers?
2: Da, dođi, šta ti je na umu, zašto donosiš toliko cveća?
0: Mester azt mondta, hogy add elő, mi van az elmédben, miért adsz ennyi virágot?
1: He said, master, I am so stupid today.
2: Učitelju, danas sem jako glup.
0: Azt mondja, mester, ma olyan ostoba vagyok.
1: Though I know that you know.
2: Iako znam da ti znaš.
0: Bár tudom, hogy tudod.
1: But still, my stupidness doesn't allow me to accept that you know.
2: Ali još uvek mi moja glupost ne dopušta da prihvatim da ti znaš.
0: Da az ostobaságom nem engedi meg elfogadni, hogy mégiscsak tudod.
1: Therefore, master, I have one question.
2: Zato imam jedno pitanje.
0: Ezért mester, van egy kérdésem.
1: And I know you will answer it.
2: I znam da ćeš odgovoriti na njega.
0: Tudom, hogy megválaszolod.
1: And I will be again the loser one. And say, yes, sir, you are right.
2: Ja ću ponovo biti gubitnik i reći, da, gospodine, vi ste u pravu.
0: És megint tudom, hogy veszíteni fogok, és azt fogom mondani, igen, uram, neked mindig igazad van.
1: Master said, go ahead, speak.
2: Učitelj
1: what is your question?
2: Hajde, progovori, šta je tvoje pitanje?
0: Mester azt mondta, beszélj, mi a kérdésed?
1: What is in your hands, what is in my hand, master, tell me.
2: Reci mi, učitelju, šta imam u rukama?
0: Mester, mondd meg, mi van a kezemben.
1: Master said, you have a small bird in your hand.
2: Učitelj je rekao, imaš malu pticu u rukama.
0: Mester azt mondja, kismadár.
1: Ah, God! Again!
2: On je rekao, Bože, opet.
0: O, Istenem, ma megint.
1: How does he know?
2: Kako zna?
0: Honnan tudja?
1: He said, bravo, master, bravo, I told you, you know everything, my lord.
2: A naglas je rekao,
1: this
2: bravo,
1: is the language of person who bravo. Have doubts in the heart.
2: To je jezik osobe koja u srcu nosi sumnje.
0: Hajrá, mester, tudtam, hogy tudod. Ez olyan embernek a nyelve, akinek kétsége van a szívében.
1: Yes, master, you are right, I have bird in my hand.
2: Da, učitelju, pravu si, imam pticu u ruci.
0: Igen, mester, kis

0: Madár van a kezemben.
1: But I have second question.
2: Ali, imam drugo pitanje.
0: De van második kérdésem is.
1: And the student was thinking, I will ask him if the bird is alive or dead.
2: Razmišljao je ovako, pitaću ga da li je ptica živa ili mrtva.
0: Azt gondolta, hogy azt kérdezi, hogy a madár él vagy halott.
1: If he will say alive, then I will squeeze my fist and kill the bird in my hand and show him, master, you are wrong, it's a dead bird.
2: Ako bude rekao da je ptica živa, ja ću stisnuti šaku i ubiću pticu i onda ću mu reći, učitelju, u krivu si, ta ptica je mrtva. I pokazat ću.
0: Ha azt mondja, hogy él, akkor összeszorítom az öklömet, megölöm a madarat, és akkor ott lesz a halott madár a kezemben.
1: And if he will say, it's a dead bird, I will just let it fly the birds and say, master, you don't know.
2: Ako bude rekao da je ptica mrtva, ja ću samo otvoriti šaku i pustiti je da poleti i reći, učitelju, ti ne znaš.
0: Ha azt mondja, hogy halott, akkor csak szétnyitom a tenyerem, a madár ellepül, és azt mondom neki, hogy mester, nem tudtad.
1: So it doesn't matter what he will answer, I will prove it that he's wrong.
2: Tako da šta god da on odgovori, dokazat ću mu da, je, da nije u pravu.
0: Mindegy, mit válaszol, bebizonyítom, hogy téved.
1: Therefore, it's not easy to be a master.
2: Tako nije lako biti učitelj.
0: Ezért nem könnyű mesternek lenni.
1: But also not easy to be a disciple.
2: Ali također nije lako biti ni učenik.
0: Da nem könnyű tanítványnak lenni sem.
1: He asked, master, I know that you know. But one question more.
2: Rekao je, učitelju, ja znam da ti znaš, ali još jedno pitanje.
0: Mester, tudom, hogy tudod, de még egy kérdés.
1: Yes, you are right that I have bird in my hand.
2: Da, u pravu si, imam pticu u ruci.
0: Igen, igazad van, madár van.
1: Is this bird alive or dead?
2: Ali reci, da li je ta ptica živa ili mrtva?
0: Da je vagy halott?
1: Master said, my son.
2: Učitelj je rekao, sine moj.
1: This question I cannot answer.
2: Na to pitanje ne mogu odgovoriti.
0: Mester, azt mondja, hogy fiam, ezt a kérdést nem tudom megválaszolni.
1: Why not, master?
2: A zašto ne, učitelj?
1: You know everything.
2: Ti sve znaš.
0: Miért nem, mester, te mindent tudsz.
1: He said, but this questions I cannot answer.
2: Učitelj je rekao, ali na ovu vrstu pitanja ne mogu odgovoriti.
1: Why not?
2: Zašto ne?
0: Miért nem?
1: Because life or the death of this bird is in your hands.
2: Zato što je život ili smrt te ptice u tvojim rukama.
0: Mert a madár élete vagy halála a te kezedben van.
1: He let bird fly.
2: Pustio je pticu da odleti.
0: Elengedte a madara.
1: And he surrendered to the master.
2: I predao se učitelju.
0: És átadta magát a mesterének.
1: So, success or no success is in your hands, my dears.
2: Uspeh ili neuspeh, tako je u vašim rukama, dragi moji.
0: A siker vagy a sikertelenség a ti kezeitekben van, drágáim.
1: Darse Narayan Banna is in your hands. If from the humans to become a god is in your hands.
2: Da li ćete od čoveka postati bog, to je u vašim rukama.
0: Hogy emberből istenné válj, a te kezedben van.
1: But you create negative quality always.
2: Ali vi stalno stvarate negativne osobine.
0: Darandon negativ minőségeket teremtesz.
1: Not only that you work against your parents, brothers and sisters, but also you work against master and spiritual brothers and sisters.
2: Ne samo da radite protiv roditelja i braće i sestara, nego radite i protiv učitelja i duhovne braće i sestara.
0: Nem elég, hogy a szüleid és a testvéreid ellen dolgozol, de a mestered és a guru testvéreid ellen is.
1: And if you think you will tell your sorrow to someone and you will be released from this, I doubt.
2: A ako mislite da ćete se nekom ispovediti i da ćete na taj način biti oslobođeni od ovoga, sumnjam.
0: És azt gondolom, hogy kétlem, hogy megszabadulsz ettől a bánattól, csak attól, hogy elmondod valakinek.
1: Therefore, it is in your hands still.
2: Zato još uvek je to u vašim rukama.
0: Még mindig a te kezedben van.
1: When it is gone out of your hands, then you can't do anything.
2: Kada ode iz vaših ruku, onda ne možete više ništa učiniti.
0: Ha már kirepült, nem tudsz mit csinálni.
1: Bullet is in the gun.
2: Metak je u oružju.
0: Golova fegyverben van.
1: But gun is in your hand.
2: Ali oružje u tvojoj ruci?
0: Da, fegyver a te kezedben.
1: If the bullet is gone out of the gun, then you can't help anymore.
2: Ako je metak izašao iz oružja, tada više ne možeš ništa.
0: Koji otkilotad, nič tebe segítség.
1: Think over.
2: Razmislite ponovo.
0: Gondoldát.
1: And be kind to yourself.
2: I budite ljubazni prema sebi.
0: Slijedi ovom magathoz.
1: Don't waste the time.
2: Nemojte gubiti vreme.
0: Na početku odalazi dot.
1: The time which is gone, which will not come.
2: Vreme koje je prošlo neće ponovo doći.
1: Therefore, Holy Guruji said.
2: Zato je Holy Guruji rekao.
0: Az elmúlt idő nem jön vissza, ezért mondta Holy Guruji.

0: चेत चेत अब जीव अज्ञानी अवसर जावे रे गुरु समझावे रे। ओ इग्नोर सॉल वेक अप वेक अप वेक अप। गुरुदेव इज एक्सप्लेनिंग यू टीचिंग यू लर्न वेक अप।
1: O neznalice, dušo koja si u neznanju, probudi se, gurudev ti objašnjava nešto, probudi se, probudi se.
2: O tudatlan lélek, ébredj fel, ébredj fel, ébredj fel, gurudev tanít téged, ébredj fel.
0: So, guru samjavere is something beautiful. Your master is explaining you, teaching you.
1: Guru samjavere, to je nešto predivno. Tvoj guru ti nešto objašnjava, podučava te.
2: Guru samajavere, a guru magyaráz tanít neked.
0: And teaching what master is teaching, you should understand properly.
1: A ono što te tvoj učitelj podučava, treba ispravno da razumeš.
2: Amit a mester tanít, jól kell érteni.
0: You will do exactly as master said, but still you can make a mistake.
1: Možeš uraditi tačno onako kako učitelj kaže, ali još uvek napraviti grešku.
2: A pontosan úgy csinálod, ahogy a mester mondja, még akkor is hibázhatsz.
0: And then you will say, but why it happened wrong? I did exactly what you said.
1: Zašto se ovako, zašto je sve pogrešno ispalo, ja sam uradio tačno kako si rekao.
2: És megkérdezed, mi romlott-e? Pontosan azt csináltam, amit mondtál.
0: There was a master and disciple living together.
1: Jedan učitelj i učenik su živeli zajedno.
0: They were mostly always living in the outside of the villages, peaceful area and forest.
1: Obično su učitelj i učenik živeli u mirnim oblastima izvan mesta.
2: Többnyire a falvakon kívül békés területen az erdőben.
1: U šumama.
0: Master was talking. Atma sohi pramatma. Every atma is the form of the paramatma.
1: Učitelj je govorio, svaka atma je oblik paramatme.
0: Vishva prani meri atma hai. All creature in this world is myself.
1: Vishva prani meri atma hai. Sva živa bića su moja atma, moje sobstvo.
0: Gat gat me mera saiya, in every heart, in everyone is God living.
1: U svakom srcu, u svakom biću živi Bog.
2: Minden átma paramátma, minden átma Isten része, és minden szívben Isten lakik.
0: Therefore, see in everyone God.
1: Zato u svakome vidi Boga.
2: Ezért mindenképpen lásd Istent.
0: One day, disciple was going for shopping.
1: Jednog dana učenik je išao u kupovinu.
2: Egy nap a tanítvány vásárolni ment.
0: And the village people were screaming.
1: A ljudi u selu su vrištali.
2: Sa falušija kijajtostak.
0: Said, Maharaji, Maharaji, Saduji, Swamiji, please run away, go away.
1: Vikali su, Sadu, Maharaj, beži, beži, skloni se.
2: Maharaji, Saduji, fuša.
0: And he said, why?
1: A zašto?
2: Da mert.
0: A mad elephant is coming.
1: Dolazi ludi slon.
2: Jön egy őrült elefánt.
0: He said, ah, elephant can be mad, but not the God in the elephant.
1: On je samo odmahnuo rukom. Slon možda može biti pobesneo ili poludeo, ali ne i Bog u njemu.
2: Lehet, hogy az elefant megőrült, de Isten az elefantban nem.
0: See in everyone God.
1: U svakome treba videti Boga.
2: Láss mindenben Isten.
0: That's a guru vakya.
1: To je guru vakya.
2: Ez guru vakya.
0: They said, yes, but please run away.
1: Oni su rekli, jeste, jeste, ali bežite ipak.
2: Igen, igen, da menekuj.
0: We tell you, please go away.
1: Lepo ti kažemo, skloni se.
2: Kjerujem, hogy menja leci veš.
0: But still he went.
1: Ali on ipak nastavio.
0: So, elephant took him in the trunk.
1: Slon ga je obmontao surlom.
2: Elefant elkapta az ormányával.
0: And thanks to the God which was in the elephant living, didn't squeeze him.
1: I zahvaljujući Bogu koji je bio u slonu, on ga nije stisnuo.
2: Beteg elefant, potreć nam to tako kičavarni.
0: Took in the trunk and threw far away.
1: Obuhvatio ga je surlom i bacio daleko.
2: Da mjegiš ormanjava mesta dopta.
0: Luckily, that side was a swimming pool. He found the swimming pool.
1: Srećom, u tom pravcu je baš bio bazen.
2: Da, Orofer je dopta voditelj uslov medence.
0: He had an injury.
1: Povredio se.
2: Megsérült.
0: But survived.
1: Ali je preživeo.
2: Da túlélte.
0: Now he had a doubt in master.
1: E sad je imao sumnju u učitelja.
2: Elkezdett kétkedni a mesterben.
0: I did everything. I followed Guru Vakya.
1: Sve sam učinio, sledio sam Guru Vakyu.
2: Mindent megtettem.
0: I saw God in the elephant.
1: Video sam Boga u slonu.
2: Követtem a Guru Vakyát, láttam Istent az
0: elefántban. Master didn't say me that I should be careful from the elephant.
1: Učitelj mi nije rekao da treba da se čuvam slonova.
2: A mester nem mondta, hogy bánjak óvatosan az elefántban.
0: Master said in everyone is God and God cannot do such things.
1: Ma, učitelj je rekao da je Bog u svakom biću, a Bog ne radi takve stvari.
2: Mester azt mondta, hogy mindenben Isten van, és Isten nem teszi ilyen dolgokat.
0: So he went and he told all the stories to the master.
1: Tako je ispričao celu priču učitelju.
2: Elment, és elmondta az egész történetet a mesternek.
0: Master, I did everything, 100% what you were telling. I was conscious, aware about Guru Vakya.
1: Učitelju, uradio sam 100% onako kako si mi ti rekao i stalno sam bio svestan Guru Vakye.
2: Mester, 100%-ban azt tettem, amit mondtál, és teljesen tudatában voltam a Guru Vakyának.
0: Master said, yet, still you did wrong.
1: Da, ali ipak si pogrešio.
2: Igen, de mégis hibáztál.
0: Why, Master?
1: Ali kako?
0: I didn't done nothing.
1: Ništa nisam učinio.
2: Miért, Mester, semmit se tettem?
0: I'm not guilty.
1: Nisem ja kriv.
2: Nem vagyok bűnös.
0: I followed Guru Vakya and I was sure, I was just walking, that's all.
1: Ja sam sledio Guru Vakyu i bio sam siguran u nju i jednostavno sam hodao.
2: Biztos voltam magamban, követtem csak a Guru Vakyát.
0: He said, you saw God only in elephant.
1: Ti si video Boga samo u slonu.
2: Csak az elefántban láttad Isten.
0: But you didn't believe in the God, in the people who was warning you, run away.
1: Ali nisi verovao Bogu koji je u ljudima koji su te upozoravali da pobegneš.
2: Da nem láttad az Istent azokban az emberekben, akik figyelmeztettek, hogy fuss el.
0: Is in them not God?
1: Zer u njima nije Bog?
2: Bennük nem Isten van.
0: I said, yes, that I didn't think, Master.
1: Na to nisam pomišljao.
2: Erre nem gondoltam, Mester.
0: Then suffer. Therefore, chet, chet, ab jiv agyani, guru samjavere. Wake up, wake up, ignore one. Gurudev is explaining you, teaching, learn properly.
1: Zato probudi se, neznalice. Gurudev ti nešto objašnjava, podučava te.
2: Akkor szenvedjél, különben ébredj föl, és értsd meg, amit a mester magyaráz, tanít.
0: Guru samjavere, avsar javere, your time is going away.
1: Tvoje vreme prolazi.
2: Az időd múlik.
0: So, to this Guru Purnima.
1: Tako danas je Guru Purnima.
0: I pray to all our holy masters.
1: Molim se svim našim svetim učiteljima.
0: Guru to bless Purnima. You.
2: Imatkozom meštareink áldásáért.
1: Da vas blagoslove.
0: Happy, harmonious, healthy and long life.
1: Srećnim, skladnim, zdravim i dugim životom.
2: Boldog, harmonikus, hosszú életet adjanak neked.
0: Spiritual development.
1: Da vam podare duhovni razvoj,
2: spirituális fejlődést.
0: Shakti, bhakti and jnana.
1: Shakti, bhakti i jnana.
2: Shakti, bhakti i jnana.
0: That you achieve one day your aim.
1: Da jednoga dana dostignete svoj cilj.
2: Hogy egy nap elérd a célodat.
0: Blessing is there.
1: Blagoslov je tamo.
2: Az áldás ott van.
0: But rest is in your hands.
1: Blagoslov postoji, ali sve ostalo je u vašim rukama.
2: Da többi a te kezedben van.
0: Wish you all the best.
1: Želim vam sve najbolje.
0: Mi plan Bhagwan.